0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethető.

0: Mindig változott a zenéfonok, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó

0: Emlékszel? A mi korunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orrgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Nagyon jól vesztem, és ezt a rádiót hallgatom.
1: De hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Indul a központi szúnyoggyérítési program. Jövő szombaton elrajtol a Bringa piknik, és folytatódik a Senior Akadémia. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a Katasztrófa Védelem. Első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre ártalmatlan. Azt írják, a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt. Itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. Jövő szombaton már 9. alkalommal rajtol el a Bringa piknik. A vállalkozó kedvűek a Nyíregyháza Tokaj közötti, csak nem 35 kilométeres távot tekerhetik le. A fesztiválkatlanba érkezőket idén igazi cirkuszi hangulat várja, mondta rádiónknak Juhász Miklós szervező.
2: Május 23-9-39 startolunk a Kossuth téről. Az igazi nagy izgalom az lesz, hogy most a cirkusz jegyében fog eltelni ez a piknik. Effektíve már a Kossuth téren fog egy kis cirkuszi hangulat visszakölcsönöződni azok részére, akik gyakorlatilag már a startot várják türelmetlenül, és bent a katlanban a lekerekezett 35 km után pedig gyakorlatilag abszolút elszabadul a cirkuszi hangulat. Artisták, bohócok, pantominesek fogják ellepni a katlan területét, nyilvánvalóan színpadi produkciókkal is, meg a közönség között is fogják szórakoztatni a nagy érdemű kerékpárosokat. Ismételten van hegykerülő, 13.03-kor lesz a restart, és akkor gyakorlatilag Bodrog keresztül Tarccal érintésével fogjuk megkerülni Tokaj Kopasz hegyét, és érkezünk vissza a Tokaj városába, a fesztiválkatlanba.
1: Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen. A digitális világ lépésről lépésre, okos eszközök használata, online biztonság címet kapta a következő előadás. Május 19-én Szabó József Mihály, a Matematikai és Informatikai Intézet mesteroktatója beszél majd a jelenlévőknek a telefonhasználatról, ügyfélkapuról, de szó lesz az internetbiztonságról, és mindennapi digitális praktikákat is hallhatnak. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Ma térségünkben záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Élénk erős lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllett záporos zivataros idő az érzékeny szervezetet megviselheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd felünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 17-e vasárnap reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Indul a központi szúnyoggyérítési program. Jubileumot ünnepel a pedagógiai szakszolgálat, és fontos a korai felismerés. Kovács Rádai Andrea vagyok. Indul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a katasztrófavédelem. Azt írják, a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyében légi biológiai gyérítés indokolt. Itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. A Duna mentén, illetve néhány nyugat-magyarországi területen földi biológiai gyérítést végeznek a szakemberek. De első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szúnyogok tenyésző helyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre ártalmatlan. Jubileumot ünnepel a pedagógiai szakszolgálat. Fél évszázada áll a segítségre szorulók rendelkezésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat nyíregyházi tagintézménye. Ebből az alkalomból kétnapos jubileumi programot szerveztek. Kovács Éva Gyöngyi tagintézmény igazgató rádiónknak elmondta, a múlt kihívásai mellett a jövő feladataira is fókuszálnak.
2: Ez egyszerre lezárás, értékelés, összegzés és egy újnak a kezdete. A szakszolgálat a köznevelési rendszer támogató a rendszeret, tehát leképezi az oktatási rendszernek a változásait és az aktuális kihívásait. Mind a gyerekeknek az intézmény felé való megfelelésében, nehézségeiben, lehetőségeiben, csak úgy, mint a családdal kapcsolatos teendőkben. Folyamatosan bővültünk, a 3 szakterület ma már 8 szakterületet jelent, a kezdeti 4 ember ma már 87 embert jelent, és ez minden évben egy folyamatos újrakezdést, átstruktúrálódást jelent, megfelelve a törvényi elvárásoknak és azoknak a szakmai emberi értékeknek, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy tartsuk és kiálljunk mellette.
1: A petefészekrák világnapján a korai felismerés fontosságára hívták fel a figyelmet. A nyíregyháza.hu azt írja, a betegséget évente nagyjából 1400 nőnél diagnosztizálják hazánkban. Közülük sokan bele is halnak. Molnár Balázs, a Józsa András Tagkórház szülésznő gyógyász főorvosa elmondta, a rák típusnak a felismerése sokszor későn történik, mivel a petefészek sajátos anatómiája, elhelyezkedése miatt a ráksejtek könnyen terjedhetnek. A szakember a nőgyógyászati és úgy alapvetően a szűrések fontosságára hívta fel a figyelmet. Hozzátette, a petefészek rákos esetek többségét idősebb korban diagnosztizálják. A betegség 10-25%-a genetikai okokra vezethető vissza. A hősökre emlékeznek Nyíregyházán. Az önkormányzat május 31-én több helyszínen is tiszteleg a világháborúban elesett katonák és a hazáért életüket áldozó hősök előtt. A nyíregyháza.hu azt írja, a megemlékezések sorát délelőtt a Hősök temetőjében tartott esemény indítja, ahol Urlik Attila önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke tart beszédet. A program közös imával, koszorúzással zárul. Ezt követően a Hősök terén található első világháborús emlékműnél tartanak koszorúzást, majd délután az északi temetőben a második világháborúban hősi halált halt nyíregyházi katonák emlékművénél is elhelyezik az emlékezés virágait. Missziói napot tartott az evangélikus egyházkerület. Ebből az alkalomból Nyíregyházára mintegy 9000 ember érkezett. A házigazda Hajdú-Szabolcsi egyházmegye bemutatkozásán túl a közösségi és kulturális élmények, valamint a személyes találkozások is hangsúlyt kaptak. A részletekről Keckó Pál püspök beszélt rádiónknak.
3: Nagy öröm, hogy ennyien itt vagyunk, nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek, az evangélikus intézményeknek, hogy ilyen szeretettel fogadnak bennünket, és jó minden mellett régi ismerősöknek találkozni, megélni az összetartozást, egyszerűen csak együtt lenni a mai világunkban, ahol azért olyan sokan magányosak és kiszakadnak közösségekből, azt gondolom, hogy ez is egy értéke a mi egyházi életünknek, hogy ebben tudunk egyfajta alternatívát felkínálni.
1: A madarak és a fák voltak a középpontban a nyíregyházi Tuzson János botanikus kertben. A Nyíregyházi Erdészet, a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola és a Botanikus Kert munkatársai, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntesei több állomáson várták érdekességekkel az óvodásokat és az iskolásokat. A Nyíregyházi Erdészeti beszámolójából kiderül, hogy több mint 700 gyermek előadásokat hallhatott a madárvédelemről és a bennük költő fajokról. Megismerhette a különböző fafajokat, megnézhette, hogyan zajlik a madárgyűrűzés, hogyan készül a madárodú. A résztvevők elültették az évfája, a kecskefűz egy példányát is a botanikus kertben. Előadásra hív a Nyírségi Egészségközpont. Folytatódik a korábban indított programsorozat. Május 28-án délután Út önmagadhoz címmel tart önismereti előadást Hebb Bernadett. Az előadás most is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek az egészségkontroll.hu weboldalon. Folytatódik a Senior Akadémia. A Nyíregyházi Egyetem különleges alkalmán a digitális világ lépésről lépésre. Okos eszközök használata online biztonság címmel tartják a következő előadást. Május 19-én Szabó József Mihály, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatója beszél majd a jelenlévőknek a telefonhasználatról, ügyfélkapuról, de szó lesz az internetbiztonságról, és mindennapi digitális praktikákat is hallhatnak. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Ismét zenés áhítatot szerveznek az evangélikus nagytemplomban. Május 17-én, azaz ma, egy németországi gyermek és ifjúsági énekkar, valamint a Tóróczi Zoltán iskola Glória gyermekkara is fellép majd. A szervező nyíregyházi evangélikus egyház nem csak zenei élményt kínál, hanem lelki feltöltődést is a résztvevők számára. Az esemény nyilvános, írja a város honlapja. Gyereknapra készül Nyíregyháza. A Városa honlapján azt írja, koncertek, mesefigurák látogatása és bábszínházi és táncelőadás is szerepel a kínálatban. A rendezvénynek a Kossuth tér ad otthont május 31-én vasárnap. Délután várják majd a családokat. A gyerekeket Vidám Park is várja. A Városi Gyermeknap célja, hogy közös kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a családok számára ingyenesen. Droghálózatot számoltak fel a rendőrök Szabolcsban. Az M3-os autópálya Kálmánházi pihenőhelyén ütöttek rajta két díleren. Autójukból 1 kg kábítószert foglaltak le. A rendőrség tájékoztatása szerint a futárok Baktalórend házára tartottak, ahol társaikkal rendszeresen terítették a kábítószert. Elfogások után a nyomozók azonosították a hálózat többi tagját is. A rokonokból álló társaság összehangoltan végezte tevékenységét. A nyíregyházi rendőrök egyszerre több helyszínre szerveztek rajtaütést. Elfogták a drog beszerzését és a szervezet tevékenységét irányító férfit, és a család körébe tartozó további 9 terjesztőt is. A hálózat vezetője luxus körülmények között élt. Aranyékszereket, márkás ruhákat, autókat vásárolt, ezeket a nyomozók a vagyonvisszaszerzés érdekében lefoglalták. Somorján rendezték meg a jövő bajnokai versenysorozat utolsó állomását, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum törzszakágát két fiatal tehetség képviselte az U12-es korosztályban. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, a viadalon cseh, lengyel, osztrák és román versenyzők is megmérették magukat. Takács Tislér Bence végig magabiztos és egyenletes vívással egészen a döntőig menetelt, végül a 8. helyezést érte el. Medve Márk Milán, aki korosztályánál fiatalabbként állt pástra, a 49. helyen zárt. Ma térségünkben záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Élénk erős lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

0: Velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: A munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nevelőszülői képzés indul Nyíregyházán. Kétnapos erdészverseny a Nyírerdőnél, és később rendezik az érkerti élménynapot. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak. Ők a 60 órás tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A képzés júniusban indul. A jelentkezéseket május 25-éig fogadják a máltai.hu oldalon. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, megkezdhetik a képzést. Nyíregyházán rendezik idén az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlését. Emellett az év erdésze verseny országos döntőjének is a Nyírerdő ZRT lesz a házigazdája. Ez utóbbi főpróbájaként az Erdészeti Társaság erdészversenyt rendezett a Baktalórendházi és a Fehérgyarmati Erdészet szervezésében. A kétnapos megmérettetésen a társaság minden erdészetéről két-két fő vett részt. A terepi program helyszíne a Bockerek erdő volt, a tesztírást és a felismerési feladatokat Baktalórendházán, a lövészetet a Nyírjákó élőtéren szervezték. A csapatversenyen is a Baktalórendházi erdészet bizonyult a legjobbnak, közölte a Nyírerdő. Hozzátették, az év erdésze verseny országos döntőjében rendezőként nem indítanak versenyzőt. Később rendezik a második érkerti élménynapot. A szervezők a várható rossz időjárás miatt döntöttek a program halasztása mellett. Az új időpont június 13-a. A Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán azt írja, a regisztrációhoz kötött programokra már jelentkezett résztvevők jelentkezése automatikusan érvényes az új időpontra. Az érkerti élménynapon koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de a mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Élénk erős lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllett záporos, zivataros idő az érzékeny szervezetet megviselheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Miért mondtad azt nekem, Gyula, a tegnapi műsorban, hogy a szomszédaimat mindenféleképpen nézzem meg? Indul a Csak 10 perc rovat, köszöntöm a rádió hallgatókat. Fura kérdésekkel indítjuk ezt a műsort. Én Szakács Tibor vagyok, dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr! Miért kellett megnézni őket?
3: Hát azért, mert szeretnék ezzel kapcsolatban neked kérdéseket föltenni, hogy egy új területre rávezesselek. Szóval fontos-e, hogy ki lakik a szomszédokban?
2: Igen.
3: Szerintem is. Oké. Akkor fontos-e, hogy ki lakik veled egy házban?
2: Abszolút.
3: Oké. Akkor mennyire fontos, hogy ki lakik benned?
2: A belembe? Az nagyon fontos. Azért, mert külön vagyunk, ezt nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók.
3: Mindenkitől külön vagy, a szomszédottól is,
2: nem,
3: a családottól
2: is. Ami a belemben van, az nem én vagyok. Ezt én így tanultam tőled.
3: Ez így van. Abszolút nem.
2: Tehát te vagy, ezért kell nekünk jól megférni egymás mellett, bár az én hasamban vagyunk, de albérlő.
3: Így van, és közel sem biztos, hogy azonosak az érdekeitek. Tehát neked nem mindegy.
2: Hogy tudnék vele beszélni?
3: Hogy ki van a szomszédodban, nem mindegy, ki van a családban, és végképp nem mindegy, ki lakik benned. De ki dönti el, hogy ki lakik benned?
2: Az te.
3: Az te. Mivel?
2: Nem, mármint nálunk te.
3: Nem, jó, oké, de én mivel döntöm el nálad, hogy benned ki lakik? Te!
2: De tényleg ez van.
3: Te erre vagy már kitalálva.
2: Parancsba adod, hogy mit lehet enni, mit nem. Hát akkor van. Nem te, okay, döntöd el, hogy ki lakik bennem.
3: Oké, rendben, de akkor hogyan döntöm el, hogy el is mondtad, hogyan döntöm el, hogy ki lakik?
2: Hát küldesz e-mailt.
3: Szórakozol. Jó, szóval úgy döntjük el, hogy ki lakik benned, bennem, vagy mindenki úgy dönti el,
2: hogy mit
3: kivel
2: teszünk.
3: Költözik össze, hogy mit teszünk, így van. Tehát milyen élő lényeknek adsz ott enni? És ők hogyan tudnak ott élni? Tehát akinek enni adsz, azok élnek ott. Ez a te döntésed, és a te felelősséged. Tehát a legkevésbé sem mindegy, hogy ki lakik benned. Gondolj csak vele, minden embernek, ha csak a szomszédokat nézed, nézd meg, ezért mondtam, kinek van füves területe, kinek van virágos területe a háza előtt, mert azt szereti, kinek van térköve, mert azt szereti.
2: Igen.
3: És aztán ki mit eszik, miket visz haza, miket vesz meg, és miket csinál belőle, milyen ételeket készít. Na, és akkor most figyelj, mert ez egy nagyon, nagyon fontos tanulmány. Egy tanulmány megnézte a cukorbetegeket, és képzeld el, hogy nagyon hasonló lakókat talált a cukorbetegek testében. Hoppácsa! Tehát egyáltalán egy olyan dologról beszélünk, ami a cukorbetegek, mint betegség csoportban egy jelentősen nagy számban előforduló tipikus bélflóra vagy bélflóra alkotó. Tehát a cukorbetegek emberek beleiben olyan bélflóra alakult ki, ami egy nagyon speciális molekulát gyártott. A rövidítése IMP, de nem ez a lényeg, hanem mit csinál ez az IMP nevű anyag. Ez amikor a baktérium előállítja ott a beleidben, akkor az felszívódik, és a keringéssel elmegy az agyad. És ott leviszi a stressz evésnek a beindulási küszöbét. Magyarán megfogalmazva, sokkal gyakrabban és sokkal könnyebben kerülsz stressz evéses állapotba. A benned lakók sodornak veszélybe, és ez egy ördögi kör, mert stresszevés, akkor még több probléma, még nagyobb cukorérték, stb. Érted mekkora?
2: Ez a válasz arra a hallgatók sokasságának, aki azt mondta, hogy ők kifejezetten stresszevők, tehát olyan, mintha nem is ők akarnának enni, de egyszerűen azon veszik észre magukat, hogy akkor nem ők a hibásak, hanem a bélflóra.
3: Hát igen, csak a bélflóráért ki a hibás?
2: Hát ő.
3: Akkor jó. Akkor így azért megfejtettük. Tehát válogass meg a lakóidat, csak ezt tudom mondani, mert nagyon nem mindegy, hogy amit ők akarnak, azt keresztül fogják vinni, mert aktív anyagokat dobálnak be a keringésedbe. Oké, azért a baktériumok segíteni is tudnak, erről is beszéljünk. Ha már eszel szénhidrátot, én azt mondom, hogy nem olyan jó dolog, de ha már eszel szénhidrátot, akkor viszont más a helyzet a rostokkal, mint abban az esetben, ha nem eszel szénhidrátot. Ez most, ez rost, ez különben is egy ilyen nagyon trendi dolog. Én nem eszem, de másnak ez jó lehet, aki eszik szénhidrátot. Miért egy ilyen rostot? Azért, mert a rostot a benne élő bizonyos baktériumok, és ilyen baktériumok vannak a szénhidráttal étkezőkben is, a vízben oldódó rostokat ezek a baktériumok lebontják rövid szénláncú zsírsavakká, amik bejutnak a vérbe, és onnantól kezdve egy GLP egy nevű hormon gyártását indítják el, ezt fokozzák, inkább így fogalmazok.
2: Ezt lehet beadni injekcióba
3: már is. Ezt így van, pontosan ezt
2: akartam. Ez a jó lakottsági.
3: Ezek azok a divat injekciók most, amelyek jönnek, és a úgynevezett GLP-1 agonista, tehát GLP-1 serkentő gyógyszerek, injekciók egészen pontosan, ez egy nagy divat hullám, ugyanezt csinálják. De miért adják? A fogyasztó hatása miatt, mert az éhséget csökkenti. Igen ám, de ha a baktériumaid jók benned, bár ahhoz a szénhidráthoz, és adsz nekik rostot, akkor egy szénhidrátos embernek valóban van értelme a rost fogyasztásának, mert a GLP egy hormon szintet tudja emelni, és onnantól kezdve ez természetes úton, módon csökkenti az éhségét. Tehát látod, a baktériumok védeni is képesek, de ha nincs rost, akkor nincs ez a rövid szénláncú zsírsav, és akkor nincs éhségcsökkentés.
2: Tehát akar a gyenge Robi barátom, akkor ezért tolja az ilyen típusú injekciót, mert hogy nem tudja tulajdonképpen, hogy ez képes
3: tulajdonképpen
2: erre.
3: Ingyen és bérmentve megoldhatná, ha rábízná a baktériumaira, csak őket ellátná megfelelő anyagokkal. És akkor mi mindig hallom, tehát mi mindig óriás ez a közösség, hogy hagyjuk már az inzulint, mindent az inzulinra fogunk, de persze a GLP, ez pedig a GLP hormon, az a glukagon-szerű peptid, ennek a rövidítése. Na most akkor a glukagon mi? A glukagon az tulajdonképpen az inzulin ellentéte. És akkor jól látjuk, hogy ha az inzulin ellentétét növelem, akkor a testsúly csökken. Ha az inzulin növelem, a testsúly nő. Tehát üzenem mindenkinek, hogy az inzulin nagyon is számít, és értelemszerűen az ellentétes hatású glukagon is számít. De mi a legjobb a testednek, ha elkerül a szénhidrátokat, vagy nagyon-nagyon-nagyon lecsökkented, mert akkor azok a baktériumok költöznek beléd, nem kell gépészkedni, meg ide-oda, miből mit vigyek be a baktériumoknak, hanem az évmilliós szerződések alapján ugye ismert igazi segítők költöznek beléd, és ma egészséges lehet. Na, és akkor eljutottunk a mai nap legnehezebb pontjához, amikor is egy hallgató azt írta nekem, hogy nem merek neki válaszolni, vagy azért nem válaszolok neki egészen pontosan, mert nem merek neki válaszolni, és ő a nagyon speciális kérdést tett föl a koleszterin szint csökkentő gyógyszerekről. Nos, nem igaz, hogy nem merek rá válaszolni, nem szeretek ilyesmire válaszolni, mert mindig félek attól, hogy ezt az egy nézőpontot a betegek kiragadják, és bizonyos gyógyszereket önhatalmulag abba hagynak. Tehát válaszom előtt szeretném elmondani, ezen válasz okán senki ne hagyja abba a szedett gyógyszereit, mindig mindent az orvosával egyeztessen. A kérdés a következőképpen hangzott, hogy mi a helyzet a koleszterin szint csökkentőknek a testsúlyra, illetve a vércukorra gyakorolt hatásával. Először is azért azt tudod, hogy a világon melyik a világ történelemben legnagyobb profitot hozó gyógyszer?
2: Ha véletlenül ez.
3: Igen, az atorvasztatin, tehát így van.
2: Bocsánat, nem gyógyszer, hanem hatóanyag.
3: Az a hatóanyag, azért nem mondtam most gyógyszer típus, csak hatóanyagot, hogy ne üssenek a fejünkre. Én utána néztem, ez egy 20 milliárd dolláros üzlet. Tehát ez a történelem legnagyobb gyógyszere. Na most, mi a baj? Igen, igaza van a hallgatónak. Valljuk be, inzulinrezisztenciához vezet, rontja a cukorbetegek állapotát, és emeli a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Ezt nem én mondom, hanem a tanulmányok mondják. Tudod, mivel dolgozik? Sajnos, hogy hogyan hat? Hogy egyszerűen szó szerint ez a kutatás, én láttam a görbét a kutatási anyagban, tehát tönkreveri a GLP-1 szintedet. Mi volt az előbb a GLP-1-jel? Beszéltünk róla. A GLP-1 csökkenti az éhséget. Ugye? Tehát nem leszel éhes.
2: Igen.
3: Na most, és akkor milyen rossz a helyzet, hogyha már nem jó lettél, és gondjaid vannak, és szív problémáid vannak, és ilyen-olyan-olyan problémák, akkor elkezdik a koleszterin szintedet csökkenteni, és egy gyógyszert adnak, amitől mi történik, még nagyobb problémáid lesznek, ugye? Tehát ez egy ördögi kör ilyen szempontból, és aztán utána, mivel letépi a GLP-1 szintedet, akkor mi erre a megoldás?
2: Hát, hogy azt kell növelni.
3: Mivel?
2: Hát mondjuk egy injekcióval.
3: Hát pontosan jól látod a helyzetet, és ezzel mi születik meg? A világ második szintén nagyon-nagyon-nagyon sikeres sztár gyógyszere. Tehát
2: egyiket szedjük a másikra?
3: Igen, tulajdonképpen egyiket szedjük a másikra, tehát az egyik gyógyszerrel előállítasz egy olyan helyzetet, amit majd egy másik, megint csak nagyon költséges gyógyszerrel tudsz megoldani. Idézhetek üvegtigrist?
2: Ne, hát itt mindenki hülye, gondolom, hogy...
3: Itt mindenki. Jó, de ez a mesztelen igazság. És tudod, hogy ez 2024 óta ismert ez a kutatás. Nem mondják el az emberek, nem hallasz róla. Persze elérhető, nem titkos semmi, de ez szomorú. Tehát, sajnos azt ki kell mondjuk, hogy az egészségügy iránytűjét azért fogalmazzunk úgy, hogy nem az vezeti, hogy mi a legjobb az embereknek, hanem üzleti megfontolások, ösztönző ilyen struktúrák.
2: Jó, Gyula, ez amióta a világ, azért ez mindig pénzvezérelt ágazat volt, ezt tudjuk mindannyian. De az már más kérdés, hogy azért óriási mondani valója van, meg sztória van, meg marketingje van. Ezért lényeges az, hogy néha az embernek ugye sajnos látni kéne, vagy olvasni kéne tudni a sorok között, de most már annyira bonyolultá vált, hiszen ezeknek a leírásoknak tök hiteles a mondani valója, tele vannak olyan információkkal, olyan szavakkal, olyan kifejezésekkel, amiket egy átlagember nem ismer, hát itt jön az orvosi felelősség.
3: Egyrészt, másrészt az a legnagyobb probléma, hogy az egészségügyi protokollok, és ez amíg az egyetemi oktatásban is benne van, azok a legkevésbé sem segítik a túlsúlyos embereket. Tehát én ott tanultam, elvileg mindent tudtam, hogy magamat rendbe tartsam, mert lettem 140 kiló, mikor már 70 kilónál meg akartam fékezni a súlynövekedésre. Mert nem tudtam lefogyni az akkori tudásommal, újra tanultam a szakmám, és ledobtam 45 kilót, tehát ezen gondolkozzon el mindenki. De holnap meg még érdekesebb dolgokat fogunk mondani, és holnap ezt a témát egyébként lezárjuk, de nagyon érdekes, tűzijátékkal fogalmazunk.
2: Oké, hát hogyha még ezt lehet fokozni, megpróbáljuk. Köszönjük szépen, doktor úr, holnap pedig megint hívunk, jelentkezünk. Jó pihenést kívánunk, szia!
3: Szervusztok!

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt,

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesört.
1: Nem kérlek

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új ügyvezető a Nyíregyházi Állatpark élén. Nyílt napot tartott a szülészet, és 35 éves jubileumát ünnepelte a Tiszanagyfalu polgárőrség. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre zoológiai igazgatóhelyettest nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtóosztálya. Az új vezető Gajdos Lászlót váltja, akinek ügyvezetői tisztségét országgyűlési képviselővé válása miatt közös megegyezéssel megszüntették. A közleményben emlékeztetnek, Pap Endre több mint 20 éve dolgozik a Nyíregyházi Állatparkban, ahol állatorvosként, majd igazgatóhelyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Várandósság heten nyílt napot a Nyíregyházi Szülészet Nőgyógyászati Osztályán. A program fontosságát és a Nyíregyházi Szülészet regionális súlyát a számok is jól mutatják, hiszen a vármegyében az elmúlt évben közel 4000 kisbaba látta meg a napvilágot. A rendezvény jelentőségéről Ajzner Évát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház főigazgatóját kérdezte rádiónk.
3: Azt gondoljuk, hogy a családok életében a legcsodásabb időszak a gyermekvárásnak az időszaka, és nyilvánvalóan kötődik hozzá számos olyan dolog is, ami az ismeretlentől vagy a más helyzettől való félelem. A mi kórházunk már 10 éve úgy gondolja, hogy segíteni kell ebben a családokat, ki kell nyitni a szülészetnőgyógyászati osztályoknak az ajtaját, családbaráttá kell tenni, mi egyébként többszörösen családbarát szülészet is vagyunk, és a kérdéseikre választ kell adni.
2: Ünnepi közgyűlés keretében emlékezett meg fennállásának 35. évfordulójáról a Tiszanagyfalu polgárőrség, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőrszövetség. Az eseményen elhangzott, a helyi polgárőrséget 1991-ben alapította Jászovics László, aki a vármegyei polgárőrszövetség alapító tagjaként és elnök helyetteseként hosszú évtizedeken át szolgálta a közbiztonságügyét, miközben saját egyesületét is elhivatottan vezette és képviselte. Az ünnepség során Bán Gábor vármegyei elnök helyettes elismeréseket adott át az egyesület tagjai részére. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Élénk erős lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllett záporos, zivataros idő az érzékeny szervezetet megviselheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb

0: Stefan.
1: Stefan. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat. Az autóban is mindig ez szól.
4: Munka is könnyebben megy veled.
5: Ezt szoktuk hallgatni.
2: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you?
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a központi szúnyoggyérítési program. Jövő szombaton elrajtol a Bringa Piknik, és folytatódik a Senior Akadémia. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a Katasztrófa Védelem. Első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre ártalmatlan. Azt írják, a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt. Itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. Jövő szombaton már 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik. A vállalkozó kedvűek a Nyíregyháza-Tokaj közötti, csak nem 35 kilométeres távot tekerhetik le. A fesztivál katlanba érkezőket idén igazi cirkuszi hangulat várja, mondta rádiónknak Juhász Miklós szervező.
3: Május 23-9:39 startolunk a Kossuth téről. Az igazi nagy izgalom az lesz, hogy most a cirkusz jegyében fog eltelni ez a piknik. Effektíve már a Kossuth téren fog egy kis cirkuszi hangulat visszakölcsönöződni azok részére, akik gyakorlatilag már a startot várják türelmetlenül, és bent a katlanban a lekerekezett 35 kilométer után pedig gyakorlatilag abszolút elszabadul a cirkuszi hangulat. Artisták, bohócok, pantominesek fogják ellepni a katlan területét, nyilvánvalóan színpadi produkciókkal is, meg a közönség között is fogják szórakoztatni a nagy érdemű kerékpárosokat. Ismételtem van hegykerülő, 13:03-kor lesz a restart, és akkor gyakorlatilag Bodrog keresztül Tarccal érintésével fogjuk megkerülni Tokaj Kopasz hegyét, és érkezünk vissza a Tokaj városába, a fesztivál katlanba.
2: Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen. A digitális világ lépésről lépésre, okos eszközök használata, online biztonság címet kapta a következő előadás. Május 19-én Szabó József Mihály, a Matematikai és Informatikai Intézet mesteroktatója beszél majd a jelenlévőknek a telefonhasználatról, ügyfélkapuról, de szó lesz az internetbiztonságról, és mindennapi digitális praktikákat is hallhatnak. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Ma térségünkben záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Élénk erős lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllett záporos, zivataros idő az érzékeny szervezetet megviselheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free
0: of the vibe and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat. I don't wanna ride.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
2: Csak 10 perc. Nekem ne könyörögjön senki, hogy ne zárjuk le ezt a témát. Mert ma ezt a témát lezárjuk. Mármint amit elkezdtünk itt már több hete. Köszöntöm a rádió hallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat. Nagyon népszerű témát akartam annak idején. Kértem a doktor úr segítségét, és ő behozta azt, hogy hogyan kell okosan fogyókúrázni, vagy pedig hogyan kell okosan fogyni. Így éppen ezért olyan meglepő információkat mondott el nekünk, amik kicsit másabb kontextusba helyezték ezt a dolgot, az éhség ellen kezdtünk el harcolni. Na ezt a témát ma lezárjuk. Szia doktor úr, doktor Móri Gyulával beszélgetek.
3: Szervusztok. Igen, és valós segítséget fogunk még ebben az utolsó
2: adásban. Azt mondtad, nagyon meghökkentő dolog lesz, meg tűzijáték, meg minden.
3: Számos meghökkentő dolog, és a végén tűzijáték. Ne feledjük el, hogy én azért ebben a pokolban, ahol a túlsúlyos emberek élnek, abban én azért éltem. Tehát, és te tegnap fölnyitottad a szemem, vagy mondtál egy nagyon fontos dolgot, hogy mekkora információ áradat éri az embereket. És én meg most arra szeretnék rávilágítani, hogy ebben mekkora aljas hazugságok vannak. Ez egy ébresztő nap lesz.
2: Hát jó, de a neten mindent lehet. Tehát...
3: Így van, ez oké, csak hogy ezeket a tévedéseket, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, ezeket a tévedéseket nem az emberek akarják elhinni, hanem ezt leerőszakoljuk a torkukon. Eszed, nem kapsz mást. Uh-huh. Tehát ezek értelmetlenül túlzottan vannak leegyszerűsítve ezek az üzenetek, és hamisak a modellek, és hamis modelleket gyártunk, és ezeket erőszakoljuk rá az emberekre, és aztán az emberek meg csodálkoznak, hogy követik ezeket a modelleket, és akkor miért betegek, miért nem gyógyulnak, miért túlsúlyosak, pedig betartják azt, amit az orvosai, de főleg a média mond. Te ismered a médiát, tudod, hogy miről beszélnek.
2: Uh-huh. Egy kicsit igen.
3: Nem is kicsit. Oké. Okay. Na, mondjunk csak példát erre egészen pontosan. Tehát az alacsony zsírbevitel az egészség kulcsa, ugye? Ezt tudjuk, nem? Aha, ez mindenhonnan ez folyik. Ez a 80-as évekből ered. Akkor, ugye én a 80-as évek vége felé jártam a 90-es évek elején az orvosi egyetemet, és akkor ez egy hihetetlen dogmává alakult. Tehát a gyakorló orvosa, a mindenki, a 90-es években is, ez egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy ez nem lesz igaz. Hát ez volt a nagy újdonság. Mindenki nem gondolta, nem gyanította, mindenki tudta, a zsír egészségtelen, a zsír szívinfarktust okoz. Jöjjön az egészséges margarin, jöjjön az egészséges étolaj, a műzli, a frissen facsart gyümölcslé, minden. Tehát távozz tőlem szalonna, ez volt a lényeg. Ez megkérdőjelezhetetlen tény volt. Abszolút. Mindenki mondta, és mindenki hitte, az orvosok, és én is. Uh-huh. Rettegtem, amikor váltani akartam pedig. Pedig ugye ez volt a megoldás. És azért most már kiderül, hogy tudományos csalások, manipulációk, és nem valós tudomány volt az egész mögött. Tehát a világot sikerült átvenni.
2: Hát akkor mit mondjuk mi átlag emberek, hogyha téged is sikerült átverni?
3: Abszolút, semmi. Tehát egyszerűen ez a probléma, erre akartam rávilágítani, hogy a gyakorlat, aztán amikor a tudósok elkezdték ezt a gyakorlatban vizsgálni, akkor nem azt igazolta, mint amit az elmélet mondott, és akkor rájöttünk, hogy a zsír lehet egészséges, és ez még mindig nem ment át a köztudatba, pedig már ezzel bizonyíték került elő fiúk mélyéről is, meg újak is. Tehát ugyanez a helyzet a kalória bevitel kérdésével. Mi az, ahova mindig kiukadunk manapság, ha testsúly csökkentésről beszélünk? Van egy hamis elmélet, ez pedig micsoda?
2: A
3: kalória. Így van, a kalória deficit. Pontosan. Mindennek a kalória az alapproblémája, az a gyökere, ergo a csökkentsd a bevitt kalóriát, ez a megoldás. De mindenre ez a megoldás. És ez már egy imbecil szintjére történő leegyszerűsítése a dolgoknak. Tehát ezer részlet van, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mindenkinek saját problémája van, és arra saját megoldás kell. Nincs ilyen egyszerű általános megoldás az egyéni gondokra. Tehát a legtöbb betegség egy komplex működési zavar, és a túlsúly is ilyen. ugye mit mondunk? Azt mondjuk, hogy a kalória az egyértelműen hozza a túlsúlyt. Ez nem igaz. Nem ez a helyzet. Nézzük meg a valós útvonalat, és nézzük csak meg az útvonalak számszerűségét. Van étel, ugye? Annak van tápanyagtartalma, makrotápanyag, ásványanyag, szénhidrát, fehérje, zsír. Már ennek az összetétele borzalmas, változatos lehet. És bár a kiindulás sem egyforma. Aztán van emésztés. Vannak emésztési kérdések. Most nevessünk föl csak 10 emésztési kérdést. Sokkal több van, de legyen csak 10 féle lehetőség, hogy az egyébként, csak mondok egy számot, 50 féle étkezési történésből milyen 10 féle emésztési útra mehetsz. Aztán van felszívódás, még csak 10 féle dolgot mondjunk oda is, meg hormonális hatás, még 10 féle. Na most akkor tulajdonképpen, ha rájössz, akkor a túlsúlyhoz, az ételtől a túlsúlyig végtelen úton, módon lehet eljutni. Hogy az adott beteg hogy jut el, az határozza meg, hogy őt hogyan kell rendbe tenni. Tehát ez rengeteg eltérő eset és útvonal, ahogy kialakul a túlsúly. Érted már?
2: Igen.
3: Tehát ezt nem gondolhatja senki komolyan, hogy erre mindenkinél a csökkensd a bevitt kalóriát a megoldás. Ez ostobaság. Tehát rezisztens keményítőről beszéltünk, ecetről, citromról, zöld teáról, nem is tudom, 1000 faktorról. Egyik sem kalória. Tudod mi ez? Hogyha csak kalapácsod van, akkor hajlamos vagy minden problémát szegnek nézni. Mert hogy erre az egyre tudsz hatni. Nem tudod befolyásolni a többi dolgait, mert nem vagy ott vele, mert nem tudsz vele dolgozni, mert a beteg egyedül van, és akkor azt mondod neki, hogy jó, egyen kevesebbet. Ugye? Tehát túlsúly, egyen kevesebb kalória. Oké, de akkor, és most szeretném akkor elindítani a tűzi játékot. Segítsünk már az embereknek, jó? Mi van akkor, ha túlsúlyos vagy attól, hogy eszed ezt a rengeteg ultra feldolgozott ételt? Mi ennek az embernek a javaslatunk? Egyen kevesebb kalóriát. De valójában ez a problémája? Annak az ételnek a negatív hatásától szenved, amit megeszik. Nem annak a kalóriának, annak az ételnek. Tehát innentől kezdve, itt például mi hozza a megoldást? Ha az ultra feldolgozott ételek mennyiségét csökkenti, azaz nem az időre megy, hazarohanok, egy félkész ételt belökök, vagy kész ételt a mikróba, stb. És ezzel eszem a borzalmakat. És akkor ettől túlsúlyos vagyok. Megváltoztatod? Már van is előrelépési lehetőséged. Nézzük a következőt. Túlsúlyos vagy azért, mert étel vagy étkezés függőséged van. Egyél kevesebb kalóriát. Nem. Rendezd az ételhez való viszonyodat. Orvosi vagy, ha kell, mit mondtunk? Viselkedés, pszichológiai segítsége. Tehát itt nem az a kérdés, hogy egyél kevesebb kalóriát. Nem. Rossz a viszony, rossz a nézőpont, a szemlélet, nagyon rossz, ezeket meg kell változtatni. Korábbi adásokban meg lehet hallgatni. Erről szól a viselkedés pszichológia, és ott azért ajánlottunk is néhány dolgot. Tehát nem az egyre kevesebb kalóriá. Oké, kondicionált éhséged van, attól van túlsúlyod, mert rosszak a szokásaid. Nekem is van ilyen, megyek bizonyos idő után hazafelé, és ha elindítom azt a telefont, hogy van otthon valami kaja, azt már akkor elvesztem. Ettől az egy kérdéstől biztos, hogy hazamegyek és tele fogom menni magam, is nagyon rosszul leszek. Tehát nem csinálom, mert nagyon figyelek rá. Tehát mindenkinek vannak ilyen, ugye úgy fogalmaztunk, hogy csengői. Emlékszel rá, beszéltünk erre? Mindenki a saját kis csengőit azonosítsa, és aztán szüntesse meg. De az a megoldás, hogy egyen kevesebb kalóriát? Nem. A szokások, a környezet, a barátok, a család. Túlfogyasztás, hormonok. Együnk kevesebb kalóriát? Nem. Mit kell megcsinálni? Ezt te már tudod, mert hogy így élsz.
2: Hát hormonálisan rendbe kell tenni magunkat.
3: Így van, tehát olyan étkezést és életmódot kell változtatni, ami a hormonjaidat rendbe teszi. Oké. Akkor most tudsz nekem segíteni. Stresszevő vagy, attól van túlsúlyod. Egyél kevesebb kalóriát?
2: Nem tudom, miről beszélsz.
3: Hogy te aljas vagy, engem, ha egy kis eperrel tévedek, vagy hoz valamit, akkor szétcincáz. Itt meg, amikor nyilatkozhatnál saját tapasztalatból, akkor igazából meghallgatsz, mint a sír.
2: Hát persze.
3: Jó. Miért persze? Miért hát, persze?
2: Hát mert hogy az ember sajnos ilyen. Hogy mert fogom
3: én
2: magam.
3: Nem piszkállak, igen.
2: Így van, persze.
3: Jó, na, tehát stresszevő vagy, akkor egyél kevesebb kalóriát. Nem, nem ez a megoldás. Szüntesd meg a stressz forrást, tanuld meg a stressz kezelést, és onnantól kezdve úrrá tudsz lenni a stressz evése. És akkor még egyet mondjunk el, mert aztán tudom, hogy elszaladt az időnk. Alvás hiányod van. Mi lesz ebből? Ezt is tudod.
2: Abból biztosan. Állandó evés lesz.
3: Így van. Másnap nagyon nagy mennyiségű ételt kívánsz, és ráadásul a szénhidrátban gazdag ételeket fogod kívánni.
2: Vagy pedig nem eszel, és sanyargatod a testet, de úgy fogod megélni az egészet, mint egy poklot.
3: Na, ugye, hogy van tapasztalat, de segít az egyél keves. Ja, a haverom mondta, igen. Tudod milyen, amikor az ember bemegy olyan helyekre, ahol szégyelli, hogy ő van, és akkor ráfogja arra, hogy azt a barátom, ezt küldött, azt küldött, ennek veszem, annak veszem.
2: Itt nem segít a kevesebb kalória, mert itt aztán nem is nézed.
3: Abszolút. És mi akkor a megoldás? Rendezed az alvásod. Így van. Tehát arra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy mindig az okot kell megszüntetni, ami a túlsúlyhoz vezet, és akkor jön a testsúlycsökkenés, akkor jön az egészség. Nem a kalória a gond, egész máshol van a gond. Tehát bízom benne, hogy ez az egész sorozat, amin végigmentünk, ezek után most már érthető, hogy miért töltöttünk ezzel ennyi időt, és miért érintettük minden apró részletet, és mindenkit arra kérek, és téged is arra kérlek, mert tudom, hogy neked ez nagyon megy. Tehát itt most tényleg megpróbálod nekem eljátszani a nem értek semmihez történetet, de te jól ismered magad, és amikor nem más előtt kell a dolgokat megcsinálni, akkor igazából nagyon jól fel tudod mérni, hogy hol vannak a hibák. És mindenkit arra kérek, hogy keresse meg a saját okait, amiért kialakult a betegsége vagy a túlsúlya, és ezt a személyes okot kezelje, mert akkor lesz sikeres. Ha egyedül nem megy, se baj, kérni az orvosától segítséget. Tehát az a lényeg, hogy a megoldásban is kérhet segítséget, és a lényeg az, hogy bárki meggyógyulhat. Ez a lényeg. És te is elindultál ezen az úton, és én aggódtam érted, és ezt most szemedbe is merem mondani. Tehát amikor itt most ezek az elfajulások voltak néhány hónappal ezelőtt, és amikor olyan kétségbe esett értékeik voltak, akkor én aggódtam. De úrrá lettél?
2: Igen.
3: Na látod. És nem érdekel, hogy a hallgatók állandóan frosztíznak, hogy mindig megbuksz. Persze, én is buktam sokat, majd nem fogsz később. Tőkozló fiú, hazatérsz?
2: Hát addig, ameddig van haza. Addig lehet. Csak ugye bizonyos idő után is most itt tényleg komolyra váltok. Van olyan, amikor már nem játszhatsz. Van olyan, amikor kapsz egy diagnózist, amikor tök fölösleges utána már neked bármit gondolni erről az egész dologról, mert egyszerűen nincsen most már B opció. És addig lehet variálni, ameddig van A, B meg C opció, addig még variálhatsz, de amikor már nincs, akkor viszont gond van. És sajnos most ismertségi körben, és nem akarom ilyen negatív dologgal zárni, nagyon sok olyan középkorú fiatal van, akik még nagyon-nagyon sokáig élhetnének, és kapkodnak az utolsó lehetőségek után. Valamit elrontottunk, ezeket át kell azért gondolni, mi még fiatalok vagyunk ahhoz, hogy 1-2-3 éven belül 1,70 mélyen legyünk. Úgyhogy a hallgatóság számára, hogyha ez nem más tanulság, csak annyi, hogy nem a papolást kell ebbe az egész dologba látni, hanem azt, hogy gondolják át, tulajdonképpen mindenki a saját szervezetével, a saját egészségével játszik, drága dolog betegnek lenni.
3: Azt a legdrágább.
2: Jó, doktor úr, nagyon élveztem, tényleg, le a kalappa, jó összefoglaló volt. Kicsit majdnem meg is könnyeztem a végét. Na, jó pihenést kívánok hétvégére.
3: Akkor jövő héten akkor folytatjuk.
2: Nem fogok epretenni.
3: Jó.
2: Nem. Köszönöm. Szia.
3: Szervusz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nevelőszülői képzés indul Nyíregyházán. 2 napos erdészverseny a Nyírerdőnél, és később rendezik az érkerti élménynapot. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak. Ők a 60 órás tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A képzés júniusban indul. A jelentkezéseket május 25-éig fogadják a máltai.hu oldalon. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, megkezdhetik a képzést. Nyíregyházán rendezik idén az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlését. Emellett az év erdésze verseny országos döntőjének is a Nyírerdő ZRT lesz a házigazdája. Ez utóbbi főpróbájaként az Erdészeti Társaság erdészversenyt rendezett a Baktalórendházi és a Fehérgyarmati Erdészet szervezésében. A 2 napos megmérettetésen a társaság minden erdészetéről 2-2 fő vett részt. A terepi program helyszíne a Bockerek erdő volt, a tesztírást és a felismerési feladatokat Baktalórendházán, a lövészetet a Nyírjákó élőtéren szervezték. A csapatversenyen is a Baktalórendházi erdészet bizonyult a legjobbnak, közölte a Nyírerdő. Hozzátették, az év erdésze verseny országos döntőjében rendezőként nem indítanak versenyzőt. Később rendezik a 2. érkerti élménynapot. A szervezők a várható rossz időjárás miatt döntöttek a program halasztása mellett. Az új időpont június 13-a. A Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán azt írja, a regisztrációhoz kötött programokra már jelentkezett résztvevők jelentkezése automatikusan érvényes az új időpontra. Az érkerti élménynapon koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de a mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Élénk erős lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllett záporos, zivataros idő az érzékeny szervezetet megviselheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Köszi, Andi, a híreket, Madárcsi Csergős, nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 17-e van, a legjobb zenék sorát pedig ezúton megnyitom, egészen 2 óráig rádiózom velem. Jön a Flashdance betétdala, és a filmet is meg lehet akár nézni így a vasárnapi napon. Ezek is jó tervek lehetnek. Jönnek a tervek, és persze a legjobb zenék itt a Best FM-en. Jó reggelt!

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy itt vagytok nekünk.
0: Mert ez a

mint ahogy a mama a kávéval, vagy éppen apuka, milyen jól tud esni, amikor ilyenkor, főleg a hétvégi napokon, mondjuk a 8 óra utáni kávézás tök nyugiba tellik, és nem kell éppen rohanni. Én imádom egyébként az ilyen reggeleket, és törekszem arra, hogy a hétköznapokban is megvalósítsam mindezt, amikor olyan szépen elkészítem magamnak pici mézzel, pici fahéjjal, pici tejjel, hosszabban, vagy éppen rövidebben. Én nagyon jó kávézást kívánok mindenkinek, és mondjuk egy kocka étcsokoládé is beleférhet, még a reggeli előtti kis kényeztetésbe. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, a készülődéshez pedig megfelelő időt. Én hozom mögötte a legjobb zenéket itt a 103.9 Best FM-en. Nem sokára megnézem, hogy milyen időjárásra is készülhetünk a mai napon, mert azért volt itt minden a héten. Szerintem a növények kaptak elegendő nedvet és vizet. No, de hogy mi mit fogunk kapni? A legjobb zenéket tuti, mert hogy jön Early Mörsz a folytatásban. Ez a Best FM.

jó utat kívánok mindenkinek, és bizony, amire készülni kell így a vasárnapi napon, hogyha nagyon sokan mondjuk használni fogják az autópályát, mert indulnak vissza mondjuk Budapest felé, akkor van itt egy kis változás, ami bizony több héten át tartó forgalom korlátozást fog majd jelenteni az autósoknak. Az M3-as autópályán Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, egészen pontosan az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán ugyanis lezárták a Vaja-Máté-Szalka csomópont lehajtó ágát, és azt is olvasom itt a tájékoztatás szerint, hogy a korlátozás várhatóan június 30-áig tart majd. A lezárás miatt a környező települések csak terelő úton közelíthetők meg, és vannak itt azért javasolt útvonalak, mely szerint a közlekedők a 41-es főúton majd a 49-es főútra áttérve érhetik el a térség településeit. Én imádom azt a kis vaze programomat, ami nekem ott van a telefonomon, szépen kirakom mindig, és gyakorlatilag biztonságosan közlekedek, bármerre is kell, hogy az utam vezessen. Hát hol vannak már a térképes időszakok, ugye mondaná a mondjuk a 70 pluszos korosztály, hogy annak idején sose tévedtek el, pedig bejárták szerintem a világot, vagy éppen itt ugye azért ilyen nyaralási szekcióban biztos, hogy a tengerpartokat is megcélozták úgy, hogy elő a térkép, kitették a szélvédőre, aztán hadd szóljon. Hát most már talán egyszerűbb sokkal, ugye? A közlekedésünk is. Én nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedést, óvatosan közlekedjünk Régiségpiac környékén, mindig fölhívom figyelmet, hogy ilyenkor reggelente azért nagyon sok autó parkol, úgyhogy a közlekedésben legyünk résen. No hát, és a füleinket nyissuk ki, hiszen jön Eros Ramazzotti és Anastasia közöse itt a Best FM-en.

Nagyon sokan énekelhették ezt a dalt Törőcsik Franciskával és Ember Márkkal itt a legjobb zenék között a 103.9-en, és hát vannak nagyon egyszerű módszerek a jobb közérzetnek a mindennapi kialakításához, és például, hogyha valaki dühös, akkor érdemes elkezdeni énekelni. Mondom a következő ilyen kis jó tanácsokat, hogyha valaki úgy érzi, hogy feszült, akkor sétáljon, vegye fel azt a kényelmes cipőt, aztán hajrá, bele is lehet néha még így tolni egy kicsikét a tempóba. Ez nálam egyébként nagyon működik. Amikor valaki túl gondol valamit, akkor vegye elő a noteszét és írja le. Amikor szorongunk, nagyon jó tematika légzés. Beszívben tart, és nagyon lassan kifúj, szorongásra nagyon jó kis módszer lehet. A stressz levezetésére a legjobb, na ki mondja velem együtt azt, hogy mozgás, bizony. Ha valaki szomorúnak érzi magát, akkor nyissa meg a szívét, és legyen hálás azokért a dolgokért, amiért lehet. Ha kevés az energia, jöhet a hideg zuhany, és ha valaki türelmetlen, akkor adjunk neki egy papírt, és kezdessük el vele azt, hogy rajzoljon valami jó dolgot. Hát remélem tudtam segíteni, mert ezek állítólag nagyon jól hatnak ahhoz, hogy csodaszép napunk legyen. Én hiszek Michael Bublé dalában is, aki pont erről énekel nekünk itt a

madarak csiripelnek, nálam tár van nyitva az ablak, de mindjárt bezárom. Nem tudom, hogy hallottunk-e már olyat, hogy mondjuk egy madár berepült éppen valakihez a lakásban. Hát én ezt nagyon nem szeretném, mert biztos, hogy össze-vissza vágnának mindent az otthonomban. Szellőztetni viszont azért még a reggeli órákban mindenképpen jó leső dolog lehet. Aztán készül Andi is a hírekkel, és kiderül, hogy mondjuk kell-e tartanunk majd egy kiadósabb esőtől, vagy éppen most már tényleg fölkészülhetünk a nyárra, mert azért egy kicsikét meg tudtuk már ízlelni ennek a kis hangulatát. A legjobb zenék sorát is folytatom, rádiózom velem, én kettőig a mikrofon mögött vagyok, most pedig nem sokára hírek érkeznek, pontban 9-kor, itt a 103.9 Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
3: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Új ügyvezető a Nyíregyházi Állatpark élén. Nyílt napot tartott a szülészet, és 35 éves jubileumát ünnepelte a Tisza Nagyfalu polgárőrség. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre zoológiai igazgatóhelyettest nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtóosztálya. Az új vezető Gajdos Lászlót váltja, akinek ügyvezetői tisztségét országgyűlési képviselővé válása miatt közös megegyezéssel megszüntették. A közleményben emlékeztetnek, Pap Endre több mint 20 éve dolgozik a Nyíregyházi Állatparkban, ahol állatorvosként, majd igazgatóhelyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Várandóság heten nyílt napot a Nyíregyházi Szülészet Nőgyógyászati Osztályán. A program fontosságát és a Nyíregyházi Szülészet regionális súlyát a számok is jól mutatják, hiszen a Vármegyében az elmúlt évben közel 4000 kisbaba látta meg a napvilágot. A rendezvény jelentőségéről Ajzner Évát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatóját kérdezte rádiónk.
5: Azt gondoljuk, hogy a családok életében a legcsodásabb időszak a gyermekvárásnak az időszaka, és nyilvánvalóan kötődik hozzá számos olyan dolog is, ami az ismeretlentől vagy a más helyzettől való félelem. A mi kórházunk már 10 éve úgy gondolja, hogy segíteni kell ebben a családokat, ki kell nyitni a szülészetnőgyógyászati osztályoknak az ajtaját, családbaráttá kell tenni, mi egyébként többszörösen családbarát szülészet is vagyunk, és a kérdéseikre választ kell adni.
4: Ünnepi közgyűlés keretében emlékezett meg fennállásának 35. évfordulójáról a Tisza Nagyfalu polgárőrség, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőrszövetség. Az eseményen elhangzott, a helyi polgárőrséget 1991-ben alapította Jászlovics László, aki a Vármegyei Polgárőrszövetség alapító tagjaként és elnök helyetteseként hosszú évtizedeken át szolgálta a közbiztonság ügyét, miközben saját egyesületét is elhivatottan vezette és képviselte. Az ünnepség során Bán Gábor vármegyei elnök helyettes elismeréseket adott át az egyesület tagjai részére. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Élénk erős lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllett záporos, zivataros idő az érzékeny szervezetet megviselheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Köszi, Andi, neked is jó hangulatot kívánok ehhez a hétvégéhez, május 17-én pedig jön a TNT és a Tiltott Perc, a Savage Garden, az ATB, mondtam is a sorrendet, ami kell. Fogom folytatni ezt az órát, de Kellisszel lehet a trikmire egy picikét ráhangolódni mondjuk, és szépen egy kis fejrehezogatás mellett kívánni mindenkinek nagyon szép napot. Én Szent a Jedit vagyok, rádiózzon velem, ez a Best FM.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

FM-en a legjobb zenék között negyed tízkor is jó utat kívánok mindenkinek, és az, hogy kikapcsolta be este a fűtést, azt nem tudom, viszont anyukámmal minden reggel folytatok egy telefonbeszélgetést, és ő bizony mindig elmondja, hogy ő otthon pólóba, meg a kis lajbika, vagy a mellénykét mindig fölveszi, mert hogy jól esik neki, és még valamelyik este bekapcsolta a fűtést. Hát én már nem fűtök, de én szoktam mondani, hogy 50 felett most már vannak ilyen kis melegségi időszakjaim, úgyhogy szerintem ezzel indokolt az, hogy éppen nem kapcsolom be a fűtést. Egyébként a meleg idő ellenére itt a nyíregyházi lakások és a közületeknek is a közel 40%-ában még mindig működik a fűtés. Egyébként hamarosan majd itt a nyírtáfős lakásokra gondolok, megkezdik a nyári karbantartási és felújítási munkákat. Egyébként hihetetlen, ám bár természetes, hogy tudjuk, sőt olyanokra gondolok, akik mondjuk olyan házakban laknak, amik a 70-es években épültek. Én egyébként ilyenben nőttem föl valamikor, és most is ilyenben lakom, úgyhogy én élvezem a távhőszolgáltatásnak az előnyeit, és tök furi, hogy idén már a fennállásának 60. évfordulóját ünnepli a nyíregyházi távhőszolgáltatás, és ha már itt a fűtést említettem, akkor egyébként a hivatalos fűtési szezon május 15-éig tartott városunkban. Hát, hogy ma kell-e majd a kiskabát, vagy most már tényleg én szandálokat nézegetek itt-ott és vásárolgatok, úgyhogy én már nagyon venném le ezeket a melegebb ruhadarabokat. No, hát reméljük, hogy erre is azért meg lesz most már a lehetőség. Jön a tankcsapda, de előtt az ATB dala, aki egy igazi kis nyári hangulatot varázsol nekünk. Itt a Best

0: összefoglalóval érkezik a város info, füleket nyugodtan ki lehet nyitni, és akkor nézzük, hogy mi újság gyönyörű szép városunkban. Nyíregyházán jön a város info.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, ahogy arról korábban már beszámoltunk, május 15-én és 16-án rendezik meg a Városnapokat Nyíregyházán. Az idei programsorozat több jubileumi testvér és partnervárosi kapcsolat előtt is tiszteleg. Ungvárral 35 éves, Zsesovval 30 éves, míg Gorlicével és Szentpöltennel 20, illetve 25 éves együttműködést ünnepel a város. A Városnapokra mind a négy település delegációja elfogadta a meghívást. A szombati programok egyik látványos eleme lesz a 3500 szeletes várostorta felvágása a Kossuth téren 16 órától, amely a hagyomány és a modern gasztronómia különleges találkozását ötvözi, az estét pedig 19 órától a Vétek koncertje zárja. Dr. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere a térség településeinek vezetőivel, partnereikkel és a szervezőkkel közösen sajtótájékoztatón ismertette a 2026-os Bringa Piknik részleteit. A rendezvényt idén már 9. alkalommal rendezik meg, a mezőny május 23-án 9 óra 39 perckor indul a nyíregyházi Kossuth térről Tokaj felé. Az elmúlt években több ezer kerékpáros teljesítette a nyíregyháza Tokaj távot, a résztvevők között pedig nem csak helyiek, hanem az ország más részeiből és külföldről érkezők is vannak. A bringásokat idén cirkuszi hangulat várja a Tokaji Fesztivál katlamban. Artisták, bohócok, bringás bemutatók és zenei programok színesítik majd az eseményt. És ha már programajánló, idén is megrendezik a pünkösdi sokadalmat a Sóstói Múzeumfaluban. Május 24-én és 25-én a látogatók feleleveníthetik a régi falusi pünköst hagyományait, többek között a pünkösdi királyválasztás népszokásait is bemutatják. A skanzen portái megtelnek élettel, a mesterek visszaköltöznek a műhelysorba, a kemencékben pedig folyamatosan sülnek a hagyományos keltészták. A programot kézműves foglalkozások, népi játékok, helyi termékek vására, lovaskocsikázás és táncmulatság is színesíti. További részletek a városi sajtóban és a nyiregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a nyíregyházi városházáról minden héten.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.

az év 137. napja, van még 228 nap hátra, és még mennyi minden van, ugye hamarosan készülünk itt a nyári szünetre, és vannak már olyan rutinos szülők, akik már teljes mértékben leszervezték a gyerekeknek a tábori lehetőséget, különleges táborokon is részt lehet venni, és persze gondolom a nagyik is fölkészültek arra, hogy érkezik az uncsi, úgyhogy rá lehet pihenni a nyári szezonra. Mai napon egyébként a paszkálokat köszöntjük, és akkor mondom még, hogy milyen különleges nevek ünnepelnek. Andorok, Brunók, Dittmárok, Fábiók, Fábiuszok, Fabók, Paszkáliák, Pasztorella, Rezeda, Szalók és a Szolónak is tudjuk éppen itt a névnapi palettán kiolvasni a neveket. Mindig szeretek ilyen különleges neveket nézni, ki is választottam, azért mondjuk izgalmasan hatna, ha mondjuk mindenki a vezeték nevét párosítaná mondjuk a ma ünneplő paszkáliákkal, ugye? Különleges. Na jó, nem viccelődök, maradunk a paszkáloknál. Tegnap egyébként a Mózesek és a Botondok ünnepeltek. Mi pedig a legjobb zenéket várjuk. Ez a Best FM.

Nem merem elhinni, hogy van, aki 8 tojásból is bever egy rántottát. Ha igen, akkor nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, de remélem, hogy nem az van, hogy így 10 óra magasságában beszarad a reggel, aztán délben már éhesek vagyunk, mert hogy azért nem árt a gyomornak is egy kis pihenő idő. Na most én is pihenek egy picit, de csak addig, amíg Andi hozza a híreket. 10 óra után pedig a legjobb zenékkel várom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a központi szúnyoggyérítési program. Jövő szombaton elrajtol a Bringa piknik, és folytatódik a Senior Akadémia. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a Katasztrófa Védelem. Első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre ártalmatlan. Azt írják, a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt. Itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. Jövő szombaton már 9. alkalommal rajtol el a Bringa piknik. A vállalkozó kedvűek a Nyíregyháza Tokaj közötti, csak nem 35 kilométeres távot tekerhetik le. A fesztiválkatlanba érkezőket idén igazi cirkuszi hangulat várja, mondta rádiónknak Juhász Miklós szervező.
3: Május 23-9:39 startolunk a Kossuth téről. Az igazi nagy izgalom az lesz, hogy most a cirkusz jegyében fog eltelni ez a piknik. Effektíve már a Kossuth téren fog egy kis cirkuszi hangulat visszakölcsönöződni azok részére, akik gyakorlatilag már a startot várják türelmetlenül, és bent a katlanban a lekerekezett 35 km után pedig gyakorlatilag abszolút elszabadul a cirkuszi hangulat. Artisták, bohócok, pantominesek fogják ellepni a katlan területét, nyilvánvalóan színpadi produkciókkal is, meg a közönség között is fogják szórakoztatni a nagy érdemű kerékpárosokat. Ismételten van hegykerülő, 13:03-kor lesz a restart, és akkor gyakorlatilag Bodrog keresztül Tarccal érintésével fogjuk megkerülni Tokaj Kopasz hegyét, és érkezünk vissza a Tokaj városába, a fesztiválkatlanba.
2: Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen. A digitális világ lépésről lépésre, okos eszközök használata, online biztonság címet kapta a következő előadás. Május 19-én Szabó József Mihály, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatója beszél majd a jelenlévőknek a telefonhasználatról, ügyfélkapuról, de szó lesz az internetbiztonságról, és mindennapi digitális praktikákat is hallhatnak. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Ma térségünkben záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Élénk erős lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllett záporos zivataros idő az érzékeny szervezetet megviselheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

nem tudom, hogy kinek milyen a vérnyomása, de a hétvégébe az is beleférhet, hogy előkapjuk a vérnyomásmérőt és megmérjük nem csak a mamáét, hanem a saját magunkét is, meg a gyerkőcét is, hogy mondjuk milyen vérnyomással él, mert hogy ma van a hipertónia világnap, ezzel is fogok egy pár mondatban majd azért foglalkozni, mert hogy ez is a mai dátum eseményei közé tartozik. Május 17-e van, 10 óra után pedig 50 Centtel indul ez az óra.

CNC Music Factory, a Best FM-en a legjobb zenék között. Imádom még mindig ezt a dalt, úgyhogy örülök, hogy itt fölcsendül nálunk. Mint ahogy nem sokára Kollányi Zsuzsi is énekel nekünk, aztán jön a KLF, csak hogy azt a korszakot megidézzük egy picikét, amikor mondjuk a 90-es években minden más volt, és nagyon sokan jártak még buliba, diszkóba, és hát hogyan tudtunk erre táncolni, meg hogy milyen volt mondjuk a megjelenésünk, azt úgy össze lehet hasonlítani a mai megjelenéssel, hogy mennyit változott itt mondjuk a divat, vagy éppen a csajoknak a megmutatkozása. Hát fontos dolgaink vannak, vérnyomásmérésen túl vagyunk-e, van aki igen, van aki már a vércukrát is megmérte, és nem tudom, hogy hányan állunk rá reggel a mérlegre, vagy éppen oldalra tesszük, hogy na jó, ezt most hagyjuk egy picikét, és majd máskor fogjuk mindezt megtenni. Nekem egyébként ott van a fürdőszobámban a mérleg, és úgy igyekszem azért egy pár nap kihagyás után is ráállni, mert szeretem így megtartani ezt a kilót, amitől nem szeretnék több lenni. Hát kevesebbek talán igen, no, de egy bizonyos kor után már ezen is elgondolkodunk, hogy hiányzik-e az a fogyás. Hogy miért is mondom én ezt a vérnyomás dolgot, mert hogy kapcsolódik a mai dátumhoz a hipertónia világnapja is, ami ugye itt a vérnyomásunkkal van összefüggésben, vagy legalábbis, hát én ugye nem vagyok szakmabeli, csak próbálok itt egy picikét a hipertónia világnapja kapcsán utána olvasgatni annak, hogy mit is jelent. Nyilván én is mérem időnként a vérnyomásomat, ja, annyira nem, de valamikor mértem jobban. Egyébként magát a vérnyomást ugye két számmal adják meg, például azt mondják, hogy a 120/80, ez egy tök jó kis mutatott mérték. Az első szám, és most én is itt a weboldalakat használom segítségül, a szív összehúzódásakor mért nyomás, a második szám pedig a szív elernyedésekor mért nyomás. Hát amikor valakinek ugye magas a vérnyomása, és én már hallottam ezt a jelzőt, amit nagyon sokan hallottunk, ugyanis sok embernél nincs egyértelmű tünet, ezért a hipertóniát gyakran úgynevezett ilyen csendes gyilkosnak is nevezik, mert előfordulhat, hogy fejfájás, szédülés, orvérzés, fáradtság vagy látás zavar lép föl, és akkor ilyenkor nem árt azért ezzel komolyabban foglalkozni és orvoshoz menni, viszont kockázati tényezők is vannak. Hát nagyon sokan mondják, ugye a túlsúlyt, az elhízást, a mozgásszegény életmódot, a túl sok sófogyasztása, dohányzás, stressz, vagy éppen örökölt hajlam. Vannak azért ennek őrült veszélyei is, viszont azért van egy jó hírem, mert a kezelés és a megelőzés mindig fontos, úgyhogy én azt gondolom, hogy a szakemberek fölkeresése pedig még ettől is fontosabb. Hát az én vérnyomásom egyébként most lehet, hogy emelkedni fog, mert jön Timbaland és Nelly Furtado, és rám egyébként a zene egyértelműen hatással van. Bízom benne, hogy sok beszélgető hallgatónak jó hatással lesz a szervezetére.

0: mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

vicces képeket készíteni, ez nagyon jól szokott működni mondjuk egy esküvőn, baráti társaságban, amikor egyébként én is kinyomtatgattam ilyen képeket, ahol különböző fejet vágnak azon karakterek, akik jó kis feladatként jelennek meg mondjuk egy buliban, hogy le kell utánozni ezeket a képeket, jó kis mókát lehet akár ebből is varázsolni, vagy mondjuk kimondatni olyan szavakat olyan generációval, aki nincs képbe teljesen, no hát ez is mondjuk olyan érdekes, mert azért kinevetni meg nem szép dolog senkit, inkább megtanítani vagy elmondani, mert ugye generációknak szerintem lehet tanulni egymástól, és nem mindig az van, hogy az idősebb tanul a fiataltól, hát ma már ez megcserélődik, mert sok esetben a fiatalok óriási segítséggel lehetnek, mondjuk a idősebb generációt tekintve. Érdekes ez az időjárás, és az, hogy a fagyos szentek népi hagyománya, ugye itt a májusi fagyokhoz, és a termést fenyegető hirtelen lehűlésekhez kapcsolódik, és nézegettem itt egy picit, ugye Kékestetőn tényleg havazott, de látom ezeket a képeket, sőt, még az újjukkal valaki bele is írta ezt a 2026 május 14, ha jól látom itt a hóban. Hát több mérőállomáson és fagypont közelébe süllyedt egyébként a hőmérséklet, és habár itt a meteorológiai adatok nem mutatnak egyértelmű összefüggést, ugye Pongrácz, Szervác és Bonifácnak a napjával, de a héten azért érkezett egy jó kis hideg front, ami hát megerősítette gyakorlatilag ezt a régi mondást, ami így szól, hogy Szervác, Pongrácz, Bonifác megharagszik, fagyot ráz, mert hogy tényleg volt most májusban ilyen kis lehűlős időszak, de hogy hogyan alakulnak itt még majd a hőértékek, és azért nagyon fontos, hogy az ilyenkor érkező fagy sajnos olyan komoly károkat tud okozni a virágzó gyümölcsfákban, a gabonában, vagy éppen a szőlőben. És a hagyomány, ha már itt visszakanyarodok egy picikét, akkor azt mondja, hogy Orbán napját szintén ehhez az időszakhoz kapcsolja, sőt egyes vidékeken, például az Ipoly mentén, még a május 15-i Zsófia napját is a fagyos napok közé sorolják. Hát bízunk benne azért, hogy itt alakul majd az időjárás, mert hogy jöjjön most már a jó idő, ezt mindannyian várjuk. És a legjobb zenéket is várjuk itt a Best FM-en. Prince dala nem sokára fölcsendül, de előtte Kollányi Zsuzsiék jönnek. Ez már a Valahonnan, itt a Best FM.

A hangulat hevül, viszont a lehűlés azért elmarad, mert köszönöm az infót, volt olyan 2020-ban egy igazi rekordot mértek, amikor a nógrádi Zabarban, hol máshol, -4,1 fokot regisztráltak, egyébként a front a környező országokban is komoly károkat okozott, Horvátországban és Szlovéniában vastag jégréteg borította az utakat, míg Bulgária középső részén, ott és környékén egy ilyen tojásnyi jég is hullott, hát azért bízzunk benne, hogy jó idő lesz majd, és ez is kiderül a hírekből, mert hogy készül Andi, aki mosolyog, és szerintem ezt azt jelzi, hogy ne aggódjunk, lesz még itt 30 fok bőven majd, de hogy pontosan ez is mikor ér el, hát arra azért még egy picit várni kell. Viszont a legjobb zenékre nem kell várni, mert hogy a következő órában jön a Red Bull Pilvaker és Usher dalával, és indítom majd a következő órát.

Van egy kis meglepetésem a Best FM hallgatóknak, mert hogy a horoszkópot nagyon szoktuk szeretni. Én pedig találtam egy olyan horoszkópot, ami minden csillagjegyhez csak egyetlen egy rövidke kis mondattal fog szolgálni, mégpedig arra a kérdésre válaszául, hogy mennyi idő kell a jegyeknek, hogy mondjuk túltegyék magukat egy szakításon. Júj, addig lehet ezen gondolkodni, én pedig a következő órában hozom pontosan a kosokétól egészen a halakig. Like no other. Flawless.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nevelőszülői képzés indul Nyíregyházán. Kétnapos erdészverseny a Nyírerdőnél, és később rendezik az érkerti élménynapot. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak. Ők a 60 órás tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A képzés júniusban indul. A jelentkezéseket május 25-éig fogadják a máltai.hu oldalon. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, megkezdhetik a képzést. Nyíregyházán rendezik idén az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlését. Emellett az év erdésze verseny országos döntőjének is a Nyírerdő ZRT lesz a házigazdája. Ez utóbbi főpróbájaként az Erdészeti Társaság erdészversenyt rendezett a Baktalórendházi és a Fehérgyarmati Erdészet szervezésében. A kétnapos megmérettetésen a társaság minden erdészetéről két-két fő vett részt. A terepi program helyszíne a Bockerek erdő volt, a tesztírást és a felismerési feladatokat Baktalórendházán, a lövészetet a Nyírjákó élőtéren szervezték. A csapatversenyen is a Baktalórendházi erdészet bizonyult a legjobbnak, közölte a Nyírerdő. Hozzátették, az év erdésze verseny országos döntőjében rendezőként nem indítanak versenyzőt. Később rendezik a második érkerti élménynapot. A szervezők a várható rossz időjárás miatt döntöttek a program halasztása mellett. Az új időpont június 13-a. A Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán azt írja, a regisztrációhoz kötött programokra már jelentkezett résztvevők jelentkezése automatikusan érvényes az új időpontra. Az érkerti élménynapon koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a Nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de a mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Élénk erős lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllett záporos, zivataros idő az érzékeny szervezetet megviselheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Van még egy órácskány délig, úgyhogy bele lehet húzni és mondjuk nyitogatni a fagyasztót, hogy mi van benne, amit hirtelen is elő tudunk rántani. Ügyes háziasszonyok, tudom, hogy így szoktak gondolkodni. Május 17-e van, nem sokára érkezik az ebéd, addig van még egy óránk, mert hogy 11 óra után vagyunk, jön az ígérdal, a Red Bull Pilvaker, de előtte Usher dalával indul ez az óra. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Szent Egyedit vagyok.

az a dátum, amikor is újra benépesül majd a Nyíregyházi és a Tokaj közötti kerékpárút. Egyébként nagyon sokan választják ezt úti célul, de egy szervezetten történő bringázás biztos, hogy egy szuper kis hangulatot tud generálni. Egyébként 9. alkalommal tartják meg ezt a bringa pikniket, ahol a bringások ezúttal is a Kossuth térről vágnak majd neki az útnak. A cél pedig a Tokaji Fesztivál Katlan, ahol ugye egy jó kis buli lesz, és van egy kis érdekessége most ennek a dátumnak, mert hogy a rajt előtt már programokkal várják a résztvevőket, útközben pedig azért több helyen meg lehet pihenni és egy picit felfrissülni. Tokajban pedig ugye a hagyományos hegykerülő túra mellett zenés programok, látványos műsorok és idén úgynevezett cirkuszi hangulat fogadja majd a résztvevőket. Hát lesz itt minden, bohócok, artisták, légtornászok, pantomim mesterek, és azért van egy jó hír, vagy motiváció lehet szerintem az, hogy a megfáradt túrázókat egy tál babgulyás után fogadják itt a látványos produkciók. Hát nem tudom én egy jó tál babgulyás után hogyan bírnék tekerni, no de hát lehet, hogy ugye a mértéket, ha valaki tudja tartani, akkor kellő löketet tudod adni majd ez a finom étel mindenkinek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis program lehetőség, és itt elnéztem, hogy hol vannak ilyen frissítő pontok, hogyha valaki tényleg úgy készül, hogy jövő héten akkor itt elindul ezen a bringa pikniken. Tehát úgy néz majd ez itt ki, hogy több frissítő ponttal is várják a bringásokat Nyírteleknél, Tiszanagyfalu, Virányosnál, Rakamazon, és ugye utána cél a Tokaji Fesztivál Katlan lesz. Hát én nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek, erre lehet mondjuk így alapozni, akár a mai napon is. A legjobb zenék pedig szóljanak addig is, akár kerékpározás közben, én biztos, hogy jó hangosan hallgatnám a Coldplay dalát, akivel megyünk is a folytatásban tovább.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
1: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
1: Néha már olyan, mintha ismerném a műsorvezetőket, mintha csak nekem szólnátok. Főzés közben ti szóltok a rádióból, reggeltől estig hallgatom.
0: Ez a

Búz után egy újabb program Nyírségi Egészségközpont szervezésében út önmagadhoz, egy edukatív, prevenciós szemléletű program lehetőség, ami mindig nagyon jó dolog, ha az ember megtalálja magát. Én azért ezt szoktam olyan korosztályhoz csatolni, mert hogy hiszem, hogy annyi mindent megélünk 20-30, még 40-es éveinkben is, aztán úgy 50 felett már szerintem teljesen másképp gondolkodunk sok mindenről, de ezek nagyon jó dolgok, ugyanis ez egy interaktív előadás lesz arról, hogy hogyan kapcsolódik össze az önismeret, a stressz és a mindennapi belső egyensúly, de lesz itt téma például az is, amely egy picikét a kiegyensúlyozottabb működéshez segíti majd az ide érkezőket. Hep Bernadett fog egyébként egy előadást tartani, aki nem más, mint egy önismereti tanácsadó és családállító. A helyszín pedig a Nyírségi Egészségközpont lesz majd, Káplár utca 2, a dátum pedig május 28-a 16:30. Azért mondom mindezt, mert oké, hogy a rendezvény ingyenes, viszont előzetes regisztrációhoz kötött. Érdemes megnézni az oldalunkon is ezt a program lehetőséget, út önmagadhoz. Az oldalunk pedig nem más, mint bestfmnyiregyháza.hu.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbak, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jó a zenék, én nagyon meg vagyok.

Budapestnek lenni nagyon jó, és azt gondolom, hogy sokan csalódtunk, vagy éppen szakítottunk. Mindenki tudna mesélni, én ebben biztos vagyok, és meg is hallgatok nagyon szívesen bárkit, amikor a városba jövök, megyek, és úgy leállunk dumcsizni. Nagyon szeretek egyébként régi olyan ismerőseimmel is találkozni, akivel csak összefutunk mondjuk egy ügyintézés kapcsán, aztán megfogjuk egymás kezét, hogy na majd iszunk egy kávét, és mondjuk valamelyikünk nem felejti el. Ezek jó dolgok, kell is erre időt szentelni, hogy az embernek kiadni magából azt, ami ott lapul mélyen. No, de ha már itt a horoszkópot említettem, és hogyan fűzöm mindezt össze, hát úgy, hogy találtam egy olyan kis horoszkóp posztot, amelyben nagyon röviden, és remélhetőleg mindenkinél betalál majd az a kis üzenet, hogy mennyi idő kell a jegyeknek, hogy túltegyék magukat egy szakításon. Hát állítólag a kosoknak kell egy év. A bikáknak nagyon hosszú idő kell. Az ikreknek 4 hónap, a rákoknak 5 év, az oroszlán egy jó darabig, úgyhogy tegyük oda oroszlán társaim, ahova tudjuk ezt a kis jelzőt. A szüzeknek 3-7 évig, a mérlegeknek 2 év, a skorpióknak pár hónap, vagy amíg bosszút nem tud állni. A nyilasok nagyon könnyen állítólag tovább lépnek, 1 óra is elég akár, szerintem ezt ha fejben eldöntik, akkor lehet, hogy igen. A bakok titokban örökké fáj nekik egy szakítás, a vízöntőknek 1 év kell, a halaknak pedig egy egész örökké valóság. Nem tudom, hogy mennyire igaz ez. Rám talán igen, jó darabig, hát ez olyan megfoghatatlan, ugye attól függ, hogy milyen mélyen is érinti az embert az a szerelem. No hát, hogy holnap milyen lesz a reggel, azt megtudjuk, de ma még ma van, ugye szoktuk mondani, május 17-én, szuper vasárnapi napot kívánok mindenkinek, ez a 103.9 Best FM.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerekről a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
3: Holnap

hírekkel, a következő órában pedig Bon Jovi fölkészül. Hőde izgé lenne, ha bekopogna hozzánk, ugye? Éppen nem fog. Ez a jó hírem viszont a legjobb zenék. A következő órában tuti, hogy érkeznek még Robbie Williams-szel, Dallos Bogival és George Michael-lel is a folytatásban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM.
2: Új ügyvezető a Nyíregyházi Állatpark élén. Nyílt napot tartott a szülészet, és 35 éves jubileumát ünnepelte a Tisza Nagyfalu polgárőrség. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre zoológiai igazgató helyettes nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtóosztálya. Az új vezető Gajdos Lászlót váltja, akinek ügyvezetői tisztségét országgyűlési képviselővé válása miatt közös megegyezéssel megszüntették. A közleményben emlékeztetnek, Pap Endre több mint 20 éve dolgozik a Nyíregyházi Állatparkban, ahol állatorvosként, majd igazgató helyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Várandósság hete nyílt napot a Nyíregyházi Szülészet Nőgyógyászati Osztályán. A program fontosságát és a Nyíregyházi Szülészet regionális súlyát a számok is jól mutatják, hiszen a Vármegyében az elmúlt évben közel 4000 kisbaba látta meg a napvilágot. A rendezvény jelentőségéről Ajzner Évát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatóját kérdezte rádiónk.
3: Azt gondoljuk, hogy a családok életében a legcsodásabb időszak a gyermekvárásnak az időszaka, és nyilvánvalóan kötődik hozzá számos olyan dolog is, ami az ismeretlentől vagy a más helyzettől való félelem. A mi kórházunk már 10 éve úgy gondolja, hogy segíteni kell ebben a családokat, ki kell nyitni a szülészetnőgyógyászati osztályoknak az ajtaját, családbaráttá kell tenni, mi egyébként többszörösen családbarát szülészet is vagyunk, és a kérdéseikre választ kell adni.
2: Ünnepi közgyűlés keretében emlékezett meg fennállásának 35. évfordulójáról a Tisza Nagyfalu polgárőrség, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőrszövetség. Az eseményen elhangzott, a helyi polgárőrséget 1991-ben alapította Jászovics László, aki a Vármegyei Polgárőrszövetség alapító tagjaként és elnök helyetteseként hosszú évtizedeken át szolgálta a közbiztonság ügyét, miközben saját egyesületét is elhivatottan vezette és képviselte. Az ünnepség során Bán Gábor vármegyei elnök helyettes elismeréseket adott át az egyesület tagjai részére. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Élénk erős lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllett záporos, zivataros idő az érzékeny szervezetet megviselheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Fölkészültünk mindannyian, hát persze, hogy föl légitárokat kézbe lehet venni, és mondjuk meg lehet egy picit vadulni ebédfőzés, vagy éppen ebédfogyasztás közben, két menü között. Na legyen így, jön Bon Jovi, ez már a Have a Nice Day, itt a Best FM-en.

0: Igazából én azért szeretem, mert nap mint nap autót vezetek, az autóba egyfolytában a Best FM szól, kollégáimmal csak ezt hallgatjuk.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: velünk, repül a munkaidő, mert itt szólnak a nyíregyháziak zenei kedvencei változatosan.
1: Ez a 103.9 Best FM.

Szabadnak lenni nagyon jó, ez pont olyan, mint hogy élni jó, de van egy barátom, aki azt mondja, hogy jól élni még jobb. Hát én nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek eme gondolatnak a jegyében, és azt gondolom, hogy ha már itt a programok tekintetében résen vagyok, akkor viszont vannak még olyan lehetőségek, amire nem árt készülni, és nagyon jól tudom, hogy a gyermekeink is ruházatát illetően nagyon sokat gondolkodunk arról, hogy éppen mennyi ruhát is érdemes beszerezni, mert hál' Istennek szépen nőnek ezek a gyerkőcök, úgyhogy biztos, hogy mindenkinél van olyan ruhadarab, ami szinte nem is volt rajta, vagy éppen csak, hogy egyszer. Hát a mai nap ugye bababőrsze van városunkban a búzatéri piacon, csak azért mondom mindezt, mert reggel 6 órától egészen 2 óráig van lehetőség még arra, hogy éppen kilátogassanak és beszerezzenek olyan darabokat, amit még mindenképpen hasznosítani tudunk a saját gyerkőcünknél. Ha már gyerekek, akkor készülünk gyereknapra is, nagyon sok helyen lesznek programok, például Sóstóhegyi gyermeknapra is várnak majd mindenkit, június 18-án csütörtöki nap lesz ez, reggel 9 és délután 4 óra között már lehet készülni, hiszen jön majd az Apacuka zenekar koncertje, és mint olyan ugye felfedezhető lesz, zumbázási lehetőség lesz, aztán freestyle foci bemutató, és a Rolling Kids program mint olyan lehetőség is itt áll majd. Gondolom, hogy nem csak Sóstóhegyi gyerekeknek, de ők vannak itt fókuszban, hogy hol máshol lehet már itt tervezgetni programokat, no ezt is megnézheti oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu. Egy újabb nagy kedvenc, Robbie Williams érkezik a folytatásban, ez már a Rock DJ.

Ülés teljes erősítésben vannak itt a hölgyek ezen a csodálatos vasárnapon, mondhatnák, hogy persze, hát mindent is csinálunk, ágyneműt húzunk, ablakot pucolunk, pucolni kellene nálam is úgy, ahogy elnéztem a múltkoriban, ez az eső úgy odavert rendesen, no de hát meg lesz ennek is a lehetősége, biztos vagyok benne, mert hogy jönnek itt majd azért a hosszabb hétvégék, és nagyon sokan várják már mondjuk az iskolának a végét, és van egy jó hírem, mert ugye jövő héten már itt a pünkösdi időszakkal készülünk, nem csak mi, hanem a Sóstói Múzeum faluban is idén felelevenítik a régi falusi pünkösdöt, ahol majd pünkösdi király választásnak a népszokásaival is tudunk egy kicsikét szembesülni május 24-én és 25-én, ugyanis hagyományőrző bemutatók, néptánc, bábszínház, kóruskoncert és számos családi program várja majd a látogatókat. Érdemes majd az oldalukat megnézegetni és mondjuk úgy tervezni. És ugye ami a jó hír, hogy itt pünköst hétfő is szabad lesz még, úgyhogy azt gondolom, hogy lehet majd egy kicsikét tovább pihengetni és keresni a helyünket. Dalos Bogi segít nekünk ebben, itt a legjobb zenék között.

nap azért nem éget minket, viszont hát élvezzük ki az időt, azt, amit kapunk, mert ezzel még nagyon nem tudunk tenni, de mit szoktunk mondani, hogy nincs rossz idő, csak nem megfelelő öltözet, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk. Egyébként a mai napon is azért még előfordulhat az országban, és mondom ezt így, mert hogy online hallgatóinkra is gondolok, hogy bizony, főleg inkább az ország nyugati, délnyugati részén azért oké, hogy felszakadozik a felhőzet, és megszűnik a csapadék, de keleten, észak-keleten még mindig záporok, zivatarok várhatóak, így kell készülni, napközben is 13-23 fok között alakul majd a csúcsfőmérséklet, legmelegebb egyébként az észak-keleti határ mentén lesz. Így kell készülni, úgyhogy muszáj melegíteni, hát akár a levest, de éppen a hangulatot is, mert hogy a folytatásban jön a Run DMC és az Aerosmith csapata, de Lenny Kravitz is helyet kap még ebben az órában.

0: Azért szeretem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jól imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem.
1: Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9

Nagyon úgy látom, hogy esős napok elé nézünk, legalábbis itt, hogy mit vegyünk fel, tavaszi ruha. Oké, esőt látok még, így a holnap-holnap utáni napokban is, viszont jó hírem lehet az, hogy a jövő hétvégén azért egy ilyen 24 fokos hőmérsékletben lehet majd a pünkösdi hosszú hétvégét tervezni. Rohanni nem rohanunk ennyire előre, Andi sokkal pontosabb hírekkel érkezik hozzánk. Pontban egykor itt a Best FM-en, aztán remélem még a következő órát együtt töltjük.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Indul a központi szúnyoggyérítési program. Jövő szombaton elrajtol a Bringa Piknik, és folytatódik a Senior Akadémia. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a Katasztrófa Védelem. Első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre ártalmatlan. Azt írják, a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt. Itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. Jövő szombaton már 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik. A vállalkozó kedvűek a Nyíregyháza-Tokaj közötti, csak nem 35 kilométeres távot tekerhetik le. A fesztiválkatlanba érkezőket idén igazi cirkuszi hangulat várja, mondta rádiónknak Juhász Miklós szervező.
4: Május 23-9:39 startolunk a Kossuth téről. Az igazi nagy izgalom az lesz, hogy most a cirkusz jegyében fog eltelni ez a piknik. Effektíve már a Kossuth téren fog egy kis cirkuszi hangulat visszakölcsönöződni azok részére, akik gyakorlatilag már a startot várják türelmetlenül, és bent a katlanban a lekerekezett 35 km után pedig gyakorlatilag abszolút elszabadul a cirkuszi hangulat. Artisták, bohócok, pantominesek fogják ellepni a katlan területét, nyilvánvalóan színpadi produkciókkal is, meg a közönség között is fogják szórakoztatni a nagy érdemű kerékpárosokat. Ismételtem van hegykerülő, 13:03-kor lesz a restart, és akkor gyakorlatilag Bodrog keresztül tarccal érintésével fogjuk megkerülni Tokaj Kopasz hegyét, és érkezünk vissza Tokaj városába, a fesztiválkatlanba.
3: Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen. A digitális világ lépésről lépésre, okos eszközök használata, online biztonság címet kapta a következő előadás. Május 19-én Szabó József Mihály, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatója beszél majd a jelenlévőknek a telefonhasználatról, ügyfélkapuról, de szó lesz az internetbiztonságról, és mindennapi digitális praktikákat is hallhatnak. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Ma térségünkben záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Élénk erős lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllett záporos, zivataros idő az érzékeny szervezetet megviselheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Egy jó kis délutáni szúnya, biztos, hogy mindenkinek jót fog tenni. Egy óra után vagyunk, viszont én pörgetni fogom a hangulatot. A legjobb zenékkel Fragma érkezik hozzánk. Daniel Figergő is énekel, mint hogy Miller Dávid is. Az órát azonban Árás dalával indítom. Egy óra után vagyunk, csodás délutánt kívánok mindenkinek. Én Zentai Edit vagyok, még ebben az órában. Önnel rádiózom.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Kid Rock itt a Best FM-en, a legjobb zenék között kívánok csodás délutánt mindenkinek. Programjaim vannak, mert hogy ismét jön a szelektív szombat elnevezésű családi, vetélkedő nap városunkban, ahol egyébként amellett, hogy koncert is lesz, de én nagyon szeretem nézni azt, amikor a gyerekek tanulnak is egyben, és úgy szórakozva tanulnak, mert hogy ennek a rendezvénynek a fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése áll. Ez egy mindig nagyon jó kis program, rengeteg feladattal, korosztályonként, családonként lehet játszani, ajándékot kapni, értékes nyereményeket is egyébként, mert hogy ez mindig erről szól, hogy egy kicsit játszva tanuljanak a gyerekek, és egyébként majd itt a szelektív szombat zárásaként bikini koncert lesz Nyíregyháza szívében a Kossuth téren, úgyhogy érdemes már így készülni, a koncert pedig este 7 órakor lesz, viszont gondolnak itt a gyerekekre majd, hiszen a Vidám Manók kezdik a koncertet 10 órakor, jön a Vagabond, a Gólyalábasok, aztán a Street Dance School is föllép, Naniszki és Figaro, a Szabolcs Néptánc Együttes, nagyon sok program lett, Kelet Brass Band, ahogy elnézem, és ugye este 7 órakor majd bikini koncert. Meg lehet nézni az oldalunkat, és onnan tájékozódni. Best FM Nyíregyháza.

az, aki egyedül ébredt, fölnyújthatja a kezét, és ki az, aki nem? Na jó, nem viccelődök. Inkább maradunk így a mai napnál, május 17-én. Puszi a Pascaloknak, az Andoroknak, a Brunóknak, mert hogy őket lehet ünnepelni, és a születésnaposokat sem felejtjük el, nem már tudni, hogy május 17-én született valamikor 1941-ben Haumann Péter, kossuthdíjas magyar színész. Én imádtam őt a régi filmjeiben, például, hát ki nem látta, ugye az Indul a bakterházat, meg lehet egyébként nézni akár így hétvégén is, nagyon mókás, és szerintem megállja még így 2026-ban is a helyét ez a film, mint ahogy például a Régi idők mozia, vagy az Egészséges erotika, vagy a Charlie nénye, Kemény kalap és Krumpli orr, csak hogy itt egy kicsikét még fokozzam a filmeknek a szeretetét, és egyébként csodálatos egyedi hangja Haumann Péternek, nem csak a Macskafogóban, hanem ugye a Hupikék törpikékben is hókuszpókként jelent meg. Annyira jellegzetes, hogy nem lehet összekeverni szerintem senkiével az ő hangját. Jó, hogy megmaradt az utókornak ezekben a filmekben és mesékben. Ünneppel még a mai napon Enya, 1961-es ír énekesnő, és ha már itt a világeseményeket nézegetem, akkor 1973 óta a távközlés, majd 2005 óta az Információs Társadalom Világnapja és kötődik a mai dátumhoz, mint ahogy a hipertónia világnap is éppen a mai napra tendál. Jönnek a legjobb zenék hozzánk a folytatásban, ez a Best FM.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

27-én, és hogyha mondjuk valaki kirándulni tervez menni, akkor érdemes úgy fölöltözni, hogy mondjuk a kullancs ne férkőzzön senkibe, vagy mondjuk este jól megvizsgálni a családtagokat, mert hogy szokatlanul erős kullancs szezonra figyelmeztetnek a szakemberek, ráadásul már a határ közelében megjelent ilyen veszélyes vadász kullancs fajta is, ami állítólag sokkal fokozottabb fertőzés veszélyt hordoz magában, úgyhogy érdemes odafigyelni, és a szakértők is azt kérik, hogy kirándulás közben is rendszeresen vizsgáljuk át magunkat, és kullancs esetén csak is speciális eltávolító eszközt használjunk. Hát én kívánok mindenkinek jó utat, jó kirándulást, jó tervezgetést, és élvezzük a dalokat. A folytatásban jön a Faith No More itt a Best FM-en, és az Easy.

0: Nagyon jól veszem, megisztem ezt a rádiót, hallgatom.
1: De hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza.
5: Nyíregyháza.

mindenkinél megvannak a fejben, van, aki csak olvasgatni szeretne, vagy egy kis otthoni wellness-t fog előteremteni magának. Jaj, de bírom én is ezt, amikor ilyen kis testradír, melegfürdő, kényeztetés, arcpakolás, szem alatti maszk, na olyankor meneküljenek a férfiak otthonról. Hát István nem azért menekült el otthonról, biztos vagyok benne, hanem azért, mert a következő órákban ő kapja meg a mikrofont. Én nagyon szépen köszönöm a hétvégének a figyelmét, aktivitását, várom is az infókat, tudja, megtalál a Messengeren. Én Zenta Jerit vagyok, a nap további részéhez nagyon kellemes időtöltést kívánok, és hát egy hét múlva találkozunk, szombaton és vasárnap, itt a Best FM-en.

0: 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et. Best FM. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nevelőszülői képzés indul Nyíregyházán. Kétnapos erdészverseny a Nyírerdőnél, és később rendezik az érkerti élménynapot. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak. Ők a 60 órás tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A képzés júniusban indul. A jelentkezéseket május 25-éig fogadják a máltai.hu oldalon. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, megkezdhetik a képzést. Nyíregyházán rendezik idén az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlését. Emellett az év erdésze verseny országos döntőjének is a Nyírerdő ZRT lesz a házigazdája. Ez utóbbi főpróbájaként az Erdészeti Társaság erdészversenyt rendezett a Baktalórendházi és a Fehérgyarmati Erdészet szervezésében. A kétnapos megmérettetésen a társaság minden erdészetéről két-két fő vett részt. A terepi program helyszíne a Bockerek erdő volt, a tesztírást és a felismerési feladatokat Baktalórendházán, a lövészetet a Nyírjákó élőtéren szervezték. A csapatversenyen is a Baktalórendházi erdészet bizonyult a legjobbnak, közölte a Nyírerdő. Hozzátették, az év erdésze verseny országos döntőjében rendezőként nem indítanak versenyzőt. Később rendezik a második érkerti élménynapot. A szervezők a várható rossz időjárás miatt döntöttek a program halasztása mellett. Az új időpont június 13-a. A Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán azt írja, a regisztrációhoz kötött programokra már jelentkezett résztvevők jelentkezése automatikusan érvényes az új időpontra. Az érkerti élménynapon koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de a mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Élénk erős lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllet, záporos, zivataros idő az érzékeny szervezetet megviselheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

4 perccel járunk 2 óra után, ez már a vasárnap, amikor újra köszönhetem. Ez a Best FM, igen, István vagyok, és ma is van előttünk 4x60 perc, hogy felkészüljünk a hétfőre, hogy megbeszéljük, mi történt a héten. Hát így várom ebben az órában, és már is nézem előrejelzésünket.

Énekelt a repülők, és nézzük, hogy mire számolhat. Van egy kis felhőzóna, egészen pontosan Budapest környékén és nyugat felé mozdul. Ez már nálunk nem okoz problémát egyébként. Ide térségünkbe is narancssárga riasztás van kiadva. Zivatarok érkezhetnek egyelőre, a radar adatokon ennek még nyomát sem látjuk, de hát ami késik, nem múlik, szokták volt mondani. Jelenleg egyébként 20 fok van, és hát felhőt se látunk az égen, majd látjuk, hogy tényleg mi várható. A szél az erős, és marad is. Erős északi, északkeleti irányú, ezzel számoljon, hűvösnek érezzük a kint töltött perceket. A hajnali órákban 9 fok környékére süllyedhet a hőmérséklet, és ma is gondot jelentenek a pollen adatok, a fenyőfélék és a pázsit fűfélék közepes szintjére számoljon még. Hát ezek a legfrissebb adatok, aztán majd kiegészítem, ahogy halad az idő, vagy pedig már Beyoncé dala.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége. A kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM.
2: Lófi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Molokó énekelt a Sing It Back, pörgött visszaemlékezve a 2000-es évek közepére, hallottuk a dalt, és előttük a belvárosi feladatlista, a Nyír VV teszi a dolgát ott is. Ilyenkor az elhasználódott fa ülőrészeket újrafestik, ha kell, akkor pótolják, cserélik. A bújtos területén szinte teljesen megújultak ezek a padok, ezek az utca bútorok, szinte mindenhol lecserélték a fa ülőrészt, és mindezek mellett ugye pörög a virágosítás. Lassan-lassan a dézsás növények is elfoglalják méltó helyüket a belvárosban. Hát ez pörög a Kossuth téren, mi meg folytatjuk Nelly Furtado dalával, Turn Up the Light.

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Hősök után egészen pontosan a Játszunk című dal pörgött, és egy kis belvárosi info egészen pontosan a Magyarok Nagyasszonya Társ Székesegyház felől. Elnémult a Magyarok Nagyasszonya Társ Székesegyház orgonája. Daróval kiemelték a sípokat, jól becsomagoltak és elszállították. Egy nagy rekonstrukció, egy nagy felújítás vár a több mint 100 éves hangszerre, ugyanis 1904-ben épült az orgona. A felújításra így nagyon-nagyon nagy szükség van. A fontosságáról, az esedékességéről már beszéltünk talán egy-két héttel ezelőtt. Egyébként a cél, a felújítás célja a történelmi érték megőrzése mellett a korszerűbb szemhangzás elérése. Hát nyilvánvalóan ilyenkor azért megtisztítják, meg nem tudom milyen folyamatokon esnek át ezek a sípok, de néhány hetet azért most várnunk kell erre. Mindannyian izgatottan várjuk a végeredményt. A várakozáshoz pedig jön a Cardigans dala, Burning Down.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új ügyvezető a Nyíregyházi Állatpark élén. Nyílt napot tartott a szülészet, és 35 éves jubileumát ünnepelte a Tiszanagyfalu polgárőrség. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre zoológiai igazgató helyettes nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtóosztálya. Az új vezető Gajdos Lászlót váltja, akinek ügyvezetői tisztségét országgyűlési képviselővé válása miatt közös megegyezéssel megszüntették. A közleményben emlékeztetnek, Pap Endre több mint 20 éve dolgozik a Nyíregyházi Állatparkban, ahol állatorvosként, majd igazgató helyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Várandóság heten nyílt napot a Nyíregyházi Szülészet Nőgyógyászati Osztályán. A program fontosságát és a Nyíregyházi Szülészet regionális súlyát a számok is jól mutatják, hiszen a Vármegyében az elmúlt évben közel 4000 kisbaba látta meg a napvilágot. A rendezvény jelentőségéről Ajzner Évát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatóját kérdezte rádiónk.
4: Azt gondoljuk, hogy a családok életében a legcsodásabb időszak a gyermekvárásnak az időszaka, és nyilvánvalóan kötődik hozzá számos olyan dolog is, ami az ismeretlentől vagy a más helyzettől való félelem. A mi kórházunk már 10 éve úgy gondolja, hogy segíteni kell ebben a családokat, ki kell nyitni a szülészetnőgyógyászati osztályoknak az ajtaját, családbaráttá kell tenni, mi egyébként többszörösen családbarát szülészet is vagyunk, és a kérdéseikre választ kell adni.
3: Ünnepi közgyűlés keretében emlékezett meg fennállásának 35. évfordulójáról a Tiszanagyfalu polgárőrség, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőrszövetség. Az eseményen elhangzott, a helyi polgárőrséget 1991-ben alapította Jászovics László, aki a Vármegyei Polgárőrszövetség alapító tagjaként és elnök helyetteseként hosszú évtizedeken át szolgálta a közbiztonság ügyét, miközben saját egyesületét is elhivatottan vezette és képviselte. Az ünnepség során Bán Gábor vármegyei elnök helyettes elismeréseket adott át az egyesület tagjai részére. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Élénk erős lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllett záporos zivataros idő az érzékeny szervezetet megviselheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Ez a Best FM a folytatásban is a legnagyobbakkal. Szakács Gergő énekel mindjárt Van-e még, Sting dalát, Ákos sikerét, és már is indulunk Blue dalával, a One Love indítja ezt a 60 percet. Odakint pedig ne feledje, citrom, sárga riasztás van, a semmiből érkezhet az eső.

Sting után egyébként ez volt a Death Shows, már is nézzük a programokat. Május végén szelektív szombat 30-án Kossuth tér 9 és 20-30 között a programok kapcsán Vidám Manók együttes 10 órától, aztán Street Dance School, Daninsky és Figaro Szabolcs néptánc együttes, Konzi Brass, Uriel Kuborék Show, Kelet Deluxe, Kelet Brass Band és eredmény hirdetés is lesz, aztán pedig majd a Bikini koncertje kezdődik el 19 órai kezdettel. Szerintem a program nagyon színes, mindenki megtalálja a magának megfelelőt ebben a csokorban, azt gondolom, és ne feledje, ugye folyamatosan lesznek majd játékok, hát nyilvánvalóan így lesz majd az eredmény hirdetés aktuális. Május 30-án tehát, aztán május 31, ez már a gyereknap, méghozzá Kossuth téren, lesz csinadratta azon a hétvégén a srácoknak, Buratino, Báb Színház, Y2, Mesediszkó, aztán a Nyíregy Dance Show, Vidám Manó koncert, ez mind az óriás buborékokkal, mesefigurákkal, Pepa Malacsal és még sok-sok mindenki majd a Kossuth téren. A programokat megtalálja a Best FM oldalán, 30-án szelektív szombat, 31-én gyermeknap, írjuk be a naptárba, örögjenek a dalok,

0: Hughes Freed alap mögött leéppen csak a Can't Loop után. SEO bevallás, erről pedig beszéljünk, itt vagyunk a véghajrában. Május 20-áig mindenkinek ezt rendeznie kell. Május 20-a az SEO bevallás benyújtásának határideje. Akinek fizetendő adója van, az eddig az időpontig kell, hogy rendezze, ha el akarja kerülni a késedelmi pótlékot, illetve a visszaigénylésnél sem mindegy, hogy mikor adjuk ezt be, hiszen a leadástól számított 30 napon belül utalja majd a visszajáró adót a NAV. Úgyhogy ezért is érdemes az időpontot szem előtt tartani május 20-a, tehát olvashat még az MT-n kiegészítéseket. Már is folytatjuk város infóinkkal, aztán majd Bály Alex-szel, emlékszem mindjárt.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, ahogy arról korábban már beszámoltunk, május 15-én és 16-án rendezik meg a Városnapokat Nyíregyházán. Az idei programsorozat több jubileumi testvér és partnervárosi kapcsolat előtt is tiszteleg. Ungvárral 35 éves, Zsesovval 30 éves, míg Gorlicével és Szentpöltennel 20, illetve 25 éves együttműködést ünnepel a város. A Városnapokra mind a négy település delegációja elfogadta a meghívást. A szombati programok egyik látványos eleme lesz a 3500 szeletes várostorta felvágása a Kossuth téren 16 órától, amely a hagyomány és a modern gasztronómia különleges találkozását ötvözi, az estét pedig 19 órától a Vétek koncertje zárja. Dr. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere a térség településeinek vezetőivel, partnereikkel és a szervezőkkel közösen sajtótájékoztatón ismertette a 2026-os Bringa Piknik részleteit. A rendezvényt idén már 9. alkalommal rendezik meg, a mezőny május 23-án 9 óra 39 perckor indul a nyíregyházi Kossuth térről Tokaj felé. Az elmúlt években több ezer kerékpáros teljesítette a nyíregyháza Tokaj távot, a résztvevők között pedig nem csak helyiek, hanem az ország más részeiből és külföldről érkezők is vannak. A bringásokat idén cirkuszi hangulat várja a Tokaji Fesztivál katlamban. Artisták, bohócok, bringás bemutatók és zenei programok színesítik majd az eseményt. És ha már programajánló, idén is megrendezik a pünkösdi sokadalmat a Sóstói Múzeumfaluban. Május 24-én és 25-én a látogatók felelevenítik a régi falusi pünköst hagyományait, többek között a pünkösdi királyválasztás népszokásait is bemutatják. A skanzen portái megtelnek élettel, a mesterek visszaköltöznek a műhelysorba, a kemencékben pedig folyamatosan sülnek a hagyományos keltészták. A programot kézműves foglalkozások, népi játékok, helyi termékek vására, lovaskocsikázás és táncmulatság is színesíti. További részletek a Városi Sajtóban és a nyiregyhaza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a nyíregyházi Városházáról minden héten.

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Akon és a Lonely után az amerikai szőlőgabóca, a súlyos károkat okozó szőlő, aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma fő terjesztője. A védekezésre most kell figyelni. Mint olvasható, a betegség megelőzésének kulcsa a következő hónapokban a lárvák pontos megfigyelése és időben történő gyérítése. Megtalálja a cikket a Best FM oldalán, a Nébik oldalán is talál sok-sok kiegészítést, hogyan lehet védekezni, mi a legjobb módszer, és hogy mit kell keresni, mit kell figyelni a leveleken, minden kiegészítés itt tehát. És vissza a dalok közé, énekel a Nox, ez az árva dal, a Bonfunk MC's hozza az elektronikus hangzást, Andi pedig mindjárt a híreket.

0: ez a 103.9 Best FM.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a központi szúnyoggyérítési program. Jövő szombaton elrajtol a Bringa piknik, és folytatódik a Senior Akadémia. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a Katasztrófa Védelem. Első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre ártalmatlan. Azt írják, a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt. Itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. Jövő szombaton már 9. alkalommal rajtol el a Bringa piknik. A vállalkozó kedvűek a Nyíregyháza-Tokaj közötti, csak nem 35 kilométeres távot tekerhetik le. A fesztivál katlanba érkezőket idén igazi cirkuszi hangulat várja, mondta rádiónknak Juhász Miklós szervező.
3: Május 23-9:39 startolunk a Kossuth téről. Az igazi nagy izgalom az lesz, hogy most a cirkusz jegyében fog eltelni ez a piknik. Effektíve már a Kossuth téren fog egy kis cirkuszi hangulat visszakölcsönöződni azok részére, akik gyakorlatilag már a startot várják türelmetlenül, és bent a katlanban a lekerekezett 35 km után pedig gyakorlatilag abszolút elszabadul a cirkuszi hangulat. Artisták, bohócok, pantominesek fogják ellepni a katlan területét, nyilvánvalóan színpadi produkciókkal is, meg a közönség között is fogják szórakoztatni a nagy érdemű kerékpárosokat. Ismételten van hegykerülő, 13:03-kor lesz a restart, és akkor gyakorlatilag Bodrog keresztül Tarccal érintésével fogjuk megkerülni Tokaj Kopasz hegyét, és érkezünk vissza a Tokaj városába, a fesztivál katlanba.
2: Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen. A digitális világ lépésről lépésre, okos eszközök használata, online biztonság címet kapta a következő előadás. Május 19-én Szabó József Mihály, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatója beszél majd a jelenlévőknek a telefonhasználatról, ügyfélkapuról, de szó lesz az internetbiztonságról, és mindennapi digitális praktikákat is hallhatnak. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllet, záporos, zivataros idő miatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak, de felerősödhetnek az asztmások és az allergiások panaszai, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 4 órakor is Best FM, odakint pedig citromsárga riasztással számolhat, készülhet az északkeletélyes áramlásból, a deültékből is egy pillanat alatt jöhet egy zápor, akár kisebb, akár nagyobb lokális cellákra is számítania kell, úgyhogy nagyon változékony a mai idő. Itt énekel a Pussycat

Itt voltak a Jack Wick, Janet és Michael énekelt, ez volt a Scream, aztán talán nem a legaktuálisabb a téma, de mindenképpen érdemes figyelni a strandok nyitási ütemezésére. Olvasható a Best FM oldalán, megkezdte felkészülését a nyáras ostógyógyfürdők ZRT, május 16-án szombaton 11 órától nyitja kapuit a vendégek előtt a nyíregyházi tófürdő. Az előszezonban ez lényegében csak hétfő és kett kivételében, szerdától vasárnapig 11 és 19 óra között lesz nyitva. Aztán persze majd bővítik a nyitvatartási rendet. Pünköst hétfőn egyébként a fürdő nyitva tart. Hát, hogy milyen idő lesz, mármint, hogy bele lehet-e menni a vízbe, az még kérdéses. De kis napozásra tutira lehetőséget ad a tófürdő. Olvassa a cikket akár a nyíregyháza.hu-n, és jöjjenek a dalok a New Level Empire Wolf Katival dúóban. Ez a nem elég. Már

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby?
0: Get free of your mind, stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Mindenki jól ismeri, szerintem mindenki tud idézni is belőle, hallotta itt a Best FM-en. Aztán beszélgessük az országos szúnyoggyérítési akcióról, mely már a következő időszakban elstartol, hogy megelőzzék a nyári csípő szúnyogok elterjedését. Ilyenkor a lárvák írtásával foglalatoskodnak a szakértők, biológiai úton történik ez, ilyen csak a szúnyoglárvákra veszélyes szer. Azt is olvastam már, illetve megtalálható a cikk az MT oldalán, hogy idén akár 40%-kal kevesebb szúnyog is lehet. Legalábbis a Balatonnál így készülnek. Hát remélem országos ez a tendencia. Kiegészítések a Best FM oldalán, és folytassuk R&B-vel. Köszönöm Milliennel! Vagy a Look at Me!

láthat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Éneket Magdi, az Elmegyek, egy nagy kedvencünk, aztán irány a 90-es évek Take That csapatával, előtte egy kis írtálfő fejlesztés, mely készülődőben van. Ugyanis hát sok helyen még megy a fűtés, közel 40% az a fűtött lakások tekintetében, ahol még mindig pörögnek a kilozsulok, és persze forrók a radiátorok, hát nyilvánvalóan azért néhány nappal, vagy inkább egy héttel ezelőtt erre még óriási szükség volt, főként az éjszakai percekben, amikor még mínuszok mutatkoztak. Most már talán annyira nem biztos, hogy számottevő a szükség, így lassan-lassan mindenhol lezáródik majd a fűtés szezon. Ezt követően pedig a nyíltávhő egy több százmillió forintos keretösszeggel indít beruházásokat, felújításokat. A szükség hatalmas itt is, hiszen látunk kell, hogy folyamatosan kell dolgozni, folyamatosan kell a hibákat javítani a téli időszakban is. Egyébként a szakemberek idén 17 alkalommal kellett komolyabb hibát elhárítsanak, hogy a fűtés és a melegvíz szolgáltatás biztonságban legyen. Így azt gondolom, a beruházásnak, a felújításnak nagyon itt van az ideje. Kiegészítések most a nyíregyháza.hu-n. Irány a 90-es évek, ez a Take That csapattal, Relight My Fire, után Tóth Gabi dúdol a fülébe. Ez az én idő mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nevelőszülői képzés indul Nyíregyházán. Kétnapos erdészverseny a Nyírerdőnél, és később rendezik az érkerti élménynapot. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak. Ők a 60 órás tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A képzés júniusban indul. A jelentkezéseket május 25-éig fogadják a máltai.hu oldalon. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, megkezdhetik a képzést. Nyíregyházán rendezik idén az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlését. Emellett az év erdésze verseny országos döntőjének is a Nyírerdő ZRT lesz a házigazdája. Ez utóbbi főpróbájaként az Erdészeti Társaság erdészversenyt rendezett a Baktalórendházi és a Fehérgyarmati Erdészet szervezésében. A kétnapos megmérettetésen a társaság minden erdészetéről két-két fő vett részt. A terepi program helyszíne a Bockerek erdő volt, a tesztírást és a felismerési feladatokat Baktalórendházán, a lövészetet a Nyírjákó élőtéren szervezték. A csapatversenyen is a Baktalórendházi erdészet bizonyult a legjobbnak, közölte a Nyírerdő. Hozzátették, az év erdésze verseny országos döntőjében rendezőként nem indítanak versenyzőt. Később rendezik a második érkerti élménynapot. A szervezők a várható rossz időjárás miatt döntöttek a program halasztása mellett. Az új időpont június 13-a. A Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán azt írja, a regisztrációhoz kötött programokra már jelentkezett résztvevők jelentkezése automatikusan érvényes az új időpontra. Az érkerti élménynapon koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de a mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. Híreink végén a várható időjárásról. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllet záporos zivataros idő miatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak, de felerősödhetnek az asztmások és az allergiások panaszai, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig!

5 óra után továbbra is itt a legnagyobb, akitjük utolsó közös 60 percünket, és pörögnek a legnagyobb dalok, mindjárt jön Gorillaz siker, aztán majd a Honey Beast is énekel a Vételen. Már bekészítve téma a kismadarak kapcsán érkezik a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület oldaláról.

Don't Call Me Baby a diszkokból Madison Avenue-val, infokat pedig hoztam most a madarakról. Elkezdődött a tömeges fészek elhagyás, így pedig ezzel egyre többet találkozhatunk itt Nyíregyházán is. Ilyenkor magányosnak tűnő kismadarakat látunk itt-ott, minthogyha magukra hagyták volna őket a szüleik, de egyáltalán nem erről van szó. Ez is a tanulási folyamat, mint felhívja figyelmünket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. És hozzáteszik a madaraknak a legnagyobb segítség, ha békén hagyjuk őket, meg se próbáljuk megfogni őket, hazavinni őket, mert ez okoz igazából katasztrófát. Olvassa a nyiregyháza.hu-n. Kiegészítések még a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület oldalán. És már folytatjuk, és itt vannak a legnagyobbak, egy jó kis magyar banda, az Iron Mafia énekkel. Volt egy álmom.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Itt volt nekünk a Spike és a Respect, miután nézzük a tavaszi fejlesztési programot, mely még ugye februárral indult, és egy 510 millió forintos keretösszegű beruházásról volt szó, azért teszem ezt már múlt időben, mert már a javán bőven túl vagyunk, és már tényleg csak az utolsó tolvanások hiányoznak, hiszen ahogy említettem, februárban elindult a program, február 20-án egészen, pontosan is július 31-ig tart a legutolsó kivitelezés, egyébként ez a Sugár utca, de a döntő többsége a munkálatoknak már június 1-ével befejeződik. Számtalan helyen újultak meg a járdák, a kerékpárutak, az úthálózat, néhány helyen a parkoló is, és persze ezzel párhuzamosan a közműépítési munkák is pörögtek. Egy kis beszámolót kap az elkészült feladatlistáról a Best FM oldalán, ott tételesen ki van dolgozva, hogy melyik járda újult meg, hol építettek újat. Igaz ez az úthálózatra, igaz ez a kerékpárútra is. Olvassa a Best FM oldalán. Folytassa a Happy Gang, ez a legnagyobb dobásuk. Sokáig voltam távol. Sokáig.

0: egyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak egy

Utolsó gondolataim, ide mára nézzük a legfrissebb előrejelzéseket fókuszban a hétfő, ami nagyon változékony idővel ígérkezik. 10 fok lehet a reggeli start mellett, ez azért jónak mondható, a vastag felhőzetnek köszönhetően. Indulunk így, és meg sem állunk ilyen 20 fokig. A borult idő marad, szorványosan érkezhetnek záporok, zivatarok, aztán valamikor 2 óra környéki, délután 2 óra környékén megerősödik a déli-délnyugatias szél. Komolyabb lökések kísérik a múló perceket, nagyjából 6 óráig bezárólag. Aztán marad az irány, azonban már akkor mérsékelt délnyugati széllel. Búcsúzunk a hétfői napunktól. Ahogy mondtam, esőre érdemes készülni. Ernyőt készítsen 18-án, a Múzeum Világnapján, amikor is Erik, Alexandra és Szandra ünnepli a névnapját. Mindenkinek jó ünneplést kívánok. Az Art Avenue folytatja, csak azért is szerelem után Will Smith és Mark sikerét is meghallgatjuk, aztán pedig Night Shift levezető dalakkal én ezzel búcsúzom, de csak holnapig, amikor is a hétfő délutánban is. Számítok megtisztelő figyelmére, Déken István vagyok, viszont hallásra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új ügyvezető a Nyíregyházi Állatpark élén. Nyílt napot tartott a szülészet, és 35 éves jubileumát ünnepelte a Tiszanagyfalu polgárőrség. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre zoológiai igazgatóhelyettes nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtóosztálya. Az új vezető Gajdos Lászlót váltja, akinek ügyvezetői tisztségét országgyűlési képviselővé válása miatt közös megegyezéssel megszüntették. A közleményben emlékeztetnek, Pap Endre több mint 20 éve dolgozik a Nyíregyházi Állatparkban, ahol állatorvosként, majd igazgatóhelyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Várandósság hete nyílt napot a Nyíregyházi Szülészet Nőgyógyászati Osztályán. A program fontosságát és a Nyíregyházi Szülészet regionális súlyát a számok is jól mutatják, hiszen a Vármegyében az elmúlt évben közel 4000 kisbaba látta meg a napvilágot. A rendezvény jelentőségéről Ajzner Évát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatóját kérdezte rádiónk.
3: Azt gondoljuk, hogy a családok életében a legcsodásabb időszak a gyermekvárásnak az időszaka, és nyilvánvalóan kötődik hozzá számos olyan dolog is, ami az ismeretlentől vagy a más helyzettől való félelem. A mi kórházunk már 10 éve úgy gondolja, hogy segíteni kell ebben a családokat, ki kell nyitni a szülészetnőgyógyászati osztályoknak az ajtaját, családbaráttá kell tenni, mi egyébként többszörösen családbarát szülészet is vagyunk, és a kérdéseikre választ kell adni.
2: Ünnepi közgyűlés keretében emlékezett meg fennállásának 35. évfordulójáról a Tiszanagyfalu polgárőrség, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőrszövetség. Az eseményen elhangzott, a helyi polgárőrséget 1991-ben alapította Jászovics László, aki a Vármegyei Polgárőrszövetség alapító tagjaként és elnök helyetteseként hosszú évtizedeken át szolgálta a közbiztonságügyét, miközben saját egyesületét is elhivatottan vezette és képviselte. Az ünnepség során Bán Gábor vármegyei elnök helyettes elismeréseket adott át az egyesület tagjai részére. Híreink végén a várható időjárásról. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllet záporos zivataros idő miatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak, de felerősödhetnek az asztmások és az allergiások panaszai, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a központi szúnyoggyérítési program. Jövő szombaton elrajtol a Bringa piknik, és folytatódik a Senior Akadémia. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a Katasztrófa Védelem. Első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre ártalmatlan. Azt írják, a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt. Itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. Jövő szombaton már 9. alkalommal rajtol el a Bringa piknik. A vállalkozó kedvűek a Nyíregyháza-Tokaj közötti, csak nem 35 kilométeres távot tekerhetik le. A fesztiválkatlanba érkezőket idén igazi cirkuszi hangulat várja, mondta rádiónknak Juhász Miklós szervező.
3: Május 23-9-39 startolunk a Kossuth téről. Az igazi nagy izgalom az lesz, hogy most a cirkusz jegyében fog eltelni ez a piknik. Effektíve már a Kossuth téren fog egy kis cirkuszi hangulat visszakölcsönöződni azok részére, akik gyakorlatilag már a startot várják türelmetlenül, és bent a katlanban a lekerekezett 35 km után pedig gyakorlatilag abszolút elszabadul a cirkuszi hangulat. Artisták, bohócok, pantominesek fogják ellepni a katlan területét, nyilvánvalóan színpadi produkciókkal is, meg a közönség között is fogják szórakoztatni a nagy érdemű kerékpárosokat. Ismételten van hegykerülő, 13.03-kor lesz a restart, és akkor gyakorlatilag Bodrog keresztül Tarccal érintésével fogjuk megkerülni Tokaj Kopasz hegyét, és érkezünk vissza a Tokaj városába, a fesztivál katlanba.
2: Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen. A digitális világ lépésről lépésre, okos eszközök használata, online biztonság címet kapta a következő előadás. Május 19-én Szabó József Mihály, a Matematikai és Informatikai Intézet mesteroktatója beszél majd a jelenlévőknek a telefonhasználatról, ügyfélkapuról, de szó lesz az internetbiztonságról, és mindennapi digitális praktikákat is hallhatnak. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllett záporos zivataros idő miatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak, de felerősödhetnek az asztmások és az allergiások panaszai, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nevelőszülői képzés indul Nyíregyházán. Kétnapos erdészverseny a Nyírerdőnél, és később rendezik az érkerti élménynapot. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak. Ők a 60 órás tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A képzés júniusban indul. A jelentkezéseket május 25-éig fogadják a máltai.hu oldalon. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, megkezdhetik a képzést. Nyíregyházán rendezik idén az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlését. Emellett az év erdésze verseny országos döntőjének is a Nyírerdő ZRT lesz a házigazdája. Ez utóbbi főpróbájaként az Erdészeti Társaság erdészversenyt rendezett a Baktalóránházi és a Fehérgyarmati Erdészet szervezésében. A kétnapos megmérettetésen a társaság minden erdészetéről két-két fő vett részt. A terepi program helyszíne a Bockerek erdő volt, a tesztírást és a felismerési feladatokat Baktalórendházán, a lövészetet a Nyírjákó élőtéren szervezték. A csapatversenyen is a Baktalórendházi erdészet bizonyult a legjobbnak, közölte a Nyírerdő. Hozzátették, az év erdésze verseny országos döntőjében rendezőként nem indítanak versenyzőt. Később rendezik a második érkerti élménynapot. A szervezők a várható rossz időjárás miatt döntöttek a program halasztása mellett. Az új időpont június 13-a. A Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán azt írja, a regisztrációhoz kötött programokra már jelentkezett résztvevők jelentkezése automatikusan érvényes az új időpontra. Az érkerti élménynapon koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a Nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de a mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. Híreink végén a várható időjárásról. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllett záporos zivataros idő miatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak, de felerősödhetnek az asztmások és az allergiások panaszai, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: FM-ből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: csak hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új ügyvezető a Nyíregyházi Állatpark élén. Nyílt napot tartott a szülészet, és 35 éves jubileumát ünnepelte a Tisza-Nagyfalu polgárőrség. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre zoológiai igazgatóhelyettes nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtóosztálya. Az új vezető Gajdos Lászlót váltja, akinek ügyvezetői tisztségét országgyűlési képviselővé válása miatt közös megegyezéssel megszüntették. A közleményben emlékeztetnek, Pap Endre több mint 20 éve dolgozik a Nyíregyházi Állatparkban, ahol állatorvosként majd igazgatóhelyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Várandósság heten nyílt napot a Nyíregyházi Szülészet Nőgyógyászati Osztályán. A program fontosságát és a Nyíregyházi Szülészet regionális súlyát a számok is jól mutatják, hiszen a Vármegyében az elmúlt évben közel 4000 kisbaba látta meg a napvilágot. A rendezvény jelentőségéről Ajzner Évát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatóját kérdezte rádiónk.
3: Azt gondoljuk, hogy a családok életében a legcsodásabb időszak a gyermekvárásnak az időszaka, és nyilvánvalóan kötődik hozzá számos olyan dolog is, ami az ismeretlentől vagy a más helyzettől való félelem. A mi kórházunk már 10 éve úgy gondolja, hogy segíteni kell ebben a családokat, ki kell nyitni a szülészetnőgyógyászati osztályoknak az ajtaját, családbaráttá kell tenni, mi egyébként többszörösen családbarát szülészet is vagyunk, és a kérdéseikre választ kell adni.
2: Ünnepi közgyűlés keretében emlékezett meg fennállásának 35. évfordulójáról a Tisza-Nagyfalu polgárőrség, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőrszövetség. Az eseményen elhangzott, a helyi polgárőrséget 1991-ben alapította Jászlovics László, aki a Vármegyei Polgárőrszövetség alapító tagjaként és elnök helyetteseként hosszú évtizedeken át szolgálta a közbiztonságügyét, miközben saját egyesületét is elhivatottan vezette és képviselte. Az ünnepség során Bán Gábor vármegyei elnök helyettes elismeréseket adott át az egyesület tagjai részére. Híreink végén a várható időjárásról. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllet, záporos, zivataros idő miatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak, de felerősödhetnek az asztmások és az allergiások panaszai, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a központi szúnyoggyérítési program. Jövő szombaton elrajtol a Bringa piknik, és folytatódik a Senior Akadémia. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a Katasztrófa Védelem. Első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre ártalmatlan. Azt írják, a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt. Itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. Jövő szombaton már 9. alkalommal rajtol el a Bringa piknik. A vállalkozó kedvűek a Nyíregyháza-Tokaj közötti, csak nem 35 kilométeres távot tekerhetik le. A fesztiválkatlanba érkezőket idén igazi cirkuszi hangulat várja, mondta rádiónknak Juhász Miklós szervező.
3: Május 23-9-39 startolunk a Kossuth téről. Az igazi nagy izgalom az lesz, hogy most a cirkusz jegyében fog eltelni ez a piknik. Effektíve már a Kossuth téren fog egy kis cirkuszi hangulat visszakölcsönöződni azok részére, akik gyakorlatilag már a startot várják türelmetlenül, és bent a katlanban a lekerekezett 35 kilométer után pedig gyakorlatilag abszolút elszabadul a cirkuszi hangulat. Artisták, bohócok, pantominesek fogják ellepni a katlan területét, nyilvánvalóan színpadi produkciókkal is, meg a közönség között is fogják szórakoztatni a nagy érdemű kerékpárosokat. Ismételtem van hegykerülő, 13.03-kor lesz a restart, és akkor gyakorlatilag Bodrog keresztül tarccal érintésével fogjuk megkerülni Tokaj Kopasz hegyét, és érkezünk vissza a Tokaj városába, a fesztiválkatlanba.
2: Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen. A digitális világ lépésről lépésre, okos eszközök használata, online biztonság címet kapta a következő előadás. Május 19-én Szabó József Mihály, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatója beszél majd a jelenlévőknek a telefonhasználatról, ügyfélkapuról, de szó lesz az internetbiztonságról, és mindennapi digitális praktikákat is hallhatnak. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Hétfőn még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a légmozgás. Hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A füllet záporos zivataros idő miatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak, de felerősödhetnek az asztmások és az allergiások panaszai, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: It's me and me.

0: Nyíregyháziak.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
0: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó

FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: So what's life supposed to be about, baby? Can't free up your mind and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Mindenből
1: a legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.